0: Rendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a várat szőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityáz úr műszaki kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a Profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Kötelező lesz beírni a fizetést és a bérsávot az álláshirdetésekbe. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Vége a versenyképes fizetéstípusú álláshirdetések korszakának. Miután Romániának legkésőbb június 7-ig át kell ültetnie az uniós bértranszparencia irányelvet. Az új szabályok szerint a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az első kapcsolatfelvételkor közölniük kell a fizetést vagy a bérsávot. A tervezet minden állami és magánmunkáltatóra vonatkozik, és nem csak a bérek nyilvánosabb kommunikációját írja elő, hanem azt is, hogy a fizetések meghatározása objektív és a nemek közötti egyenlőséget biztosító szempontok alapján történjen. A szabályozás szerint a cégeknek a jövőben nem szabad általános megfogalmazások mögé rejteniük a fizetést. A munkáltatóknak a bérsáv mellett azt is világosabban kell kommunikálniuk, milyen szempontok alapján állapítják meg a fizetéseket és a béremeléseket. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A cél a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedés biztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszak úgy választották meg, hogy tükrözzék a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idén csúcs időszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. A számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el. Így a forgalom zavartalanul haladhat. Fegyvergyártásra állnak át a vezető német autóipari cégek, mivel a gépkocsik már nem igazán kelendőek. Jelenleg igen nehéz helyzetbe került az európai gépkocsi gyártás. A kereslet gyenge, a kínai vállalatok pedig egyre nagyobb részt követelnek maguknak a kontinens piacából. Az ágazat német vállalatai közül egyre többen látják úgy, hogy a kiutat a fegyvergyártás jelenti. A német feldolgozóiparban havonta mintegy 15 ezer munkahely szűnik meg. Jelentős részük az autóiparban. Tavaly a Mercedes-Benz profitja 49%-kal esett vissza. A világ második legnagyobb autógyártója, a Volkswagen, 44%-os profit csökkenésről számolt be. 2030-ig pedig 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. A Porsche nyeresége 98%-a zuhant. Miközben a gépkocsik iránti kereslet gyenge, a világpolitikai helyzet miatt egyre nagyobb szükség van fegyverekre.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A törvényhozási tanács szerint sértheti a gyermekek jogait az RMDS gyermekpénzes tervezete. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ponton alkotmányossági problémákat vett fel, és a törvényhozási tanács negatív véleményt adott az RMDS törvénytervezetére, amely az iskola elhagyás felszámolására hivatkozva alakítaná át a nevelési támogatás és az oktatási ösztöndíjak rendszerét. Az indoklás szerint a gyermekpénz nem jutalom, nem ösztöndíj és nem fegyelmezési eszköz. Ennek fényében pedig a törvényhozási tanács az alkotmánybíróság korábbi döntéseit idézve problematizálja a jelenlegi javaslatot. A negatív véleményezés legfőbb megállapítása: a nevelési támogatás minden gyermeknek jár. Nem kell kiérdemelni, és nem lehet magatartási feltételhez kötni. A javaslat különösen problémás lenne a mély szegénységben élő családok esetében. Büntetni a sérülékeny csoportokat, ami ellentétes lehet a gyermekek legfőbb érdekének védelmével. Nagyvárad helyi tanács elfogadta a nagy egyesülés személyiségeinek emléket állító sétány kialakításáról szóló határozatot. Ez a december egy park közepén kap helyet, a román katonaszobra és a villamos vonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a Nagy Egyesülés eseményének állít emléket. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet, az RMDS tartózkodása mellett. A köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétánya nevet kapja. Jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években a romániai használt autópiac. A Covid időszak, az üzemanyagárak ingadozása, az infláció és az elektromobilitás térnyerése mind hatással voltak a vásárlói szokásokra. Bár a piac ma már sokkal kiszámíthatatlanabb, mint néhány évvel ezelőtt, a kereslet továbbra is stabil, csak folyamatosan alkalmazkodik az aktuális gazdasági helyzethez. Ma már szinte minden hajtástípusra van igény. Dízelre, benzinre, hibridre, plug-in hibridre és elektromos autókra is. Sokan elsősorban az ár alapján döntenek, különösen akkor, ha két hasonló autó közül kell választaniuk. A kilométerszám továbbra is az egyik legfontosabb szempont a vásárlók számára. Noha nem mindig ez a legmegbízhatóbb indikátor.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az orosz-ukrán háború árnyéka egyre gyakrabban ér át az Európai Unió területére. 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. Hamarosan bankká alakul át a Román Posta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Galacon történt drónbecsapódás újabb figyelmeztetés arra, hogy az orosz-ukrán háború veszélyei nem állnak meg az Európai Unió határainál. Románia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, a balti államok és Finnország eltérő módon, de már mind szembesült azzal, hogy a drónháború kockázata elérheti az EU és a NATO területét is. Románia 2022 óta az egyik leginkább kitett uniós tagállam. Az orosz hadsereg rendszeresen támadta az ukrán dunai kikötőket, különösen Izmailt és Renit, amelyek gyakorlatilag a román határ túloldalán találhatók. A lakosság egy része már hozzászokott az éjszakai riasztásokhoz, a Ruhallert üzenetekhez. A galaci becsapódás nem elszigetelt epizód, hanem egy hosszabb folyamat újabb állomása. A háború légtere már nem zárható le Ukrajna határainál, és ezek mind azt jelzik, hogy Európa keleti peremén a katonai kockázat állandósult. Nagyvárad önkormányzata 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert el 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze ezen beruházások esetében. A legnagyobb összeg a Váradszőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. Szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. De jelentősen megnőtt a Rogerius negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vityáz úr műszaki kollégium felújítása. Megváltoztatják a Román Posta fő tevékenységi területét. Adta hírül a Profit.ro. Bár ez jelenleg még postai tevékenység, a jövőben már az egyéb pénzügyi szolgáltatások irányába mozdul el. Az állami vállalat ezzel az olasz és a svéd posta nyomdokaiba lép. A Román Posta már korábban is kacérkodott ezzel az üzleti modellel. 2013-ban az Intesa San Paolo bankkal, 2015-ben pedig a Next bankkal tárgyalt azok termékeinek és szolgáltatásainak a posta fiókokon keresztüli forgalmazásáról. Végül egyik projekt sem valósult meg. Az aktuális elképzelés nem egy pénzintézettel való együttműködésen alapul. Tulajdonképpen bankszámlákat akarnak nyitni, melyekhez aztán kártyákat lehet társítani. A posta azt a helyzeti előnyét szeretné kamatoztatni, hogy mintegy 5000 kirendeltséggel rendelkezik. Ugyanakkor kényszerhelyzetben is van, mivel a hagyományos postai szolgáltatásokra egyre kisebb az igény.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra, 2 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Igen, kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig, 7 órától már Balázs Anitával kiegészülve, akivel mindent megteszünk, hogy jól induljon a napotok, és persze, hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM-es lágerek vannak segítségünkre. Most például Kygo, Khalid és Griffin közös vadi új dalával indítunk, érkezik a Save My Love.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valamiben ma az utcanevekről tervezek beszélgetni veletek, ugyanis elfogadta a Nagyvárad helyi tanácsa a nagy egyesülés személyiségeinek sétányának kialakításáról szóló határozatot. Ez a December 1 park közepén kap helyet, a román katona szobra és a villamos vonalak közötti részen. Olyan román politikusok, egyházi személyek, ügyvérek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-je után létrejöjjön Nagy Románia. A projekt célja az, hogy a belváros egyik kiemelt részén egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely a nagy egyesülés eseménynek állít emléket. Ennek kapcsán érdekelne is nagyon, hogy mit szóltok hozzá. Jöhetnek a vélemények ezekre az elérhetőségeinkre. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, cserébe pedig szállítom nektek most is a legkívánom.

0: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 17 perckor, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival, és persze itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek is, ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy elfogadta Nagyvárad helyi tanácsa a nagy egyesülés személyiségeinek sétányának kialakításáról szóló határozatot, mely a december 1 park közepén kap helyet. Olyan politikusok, egyházi személyek, ügyvédek és diplomaták mellszobrait állítják majd fel rajta, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 1918. december 1-e után létrejöjjön Nagy Románia. A kezdeményezést korábban már bejelentette a városvezetés, most azonban a helyi tanácsosok hivatalosan is megszavazták a projektet az RMDS tartózkodása mellett. A döntés értelmében a köztéri szobrok elhelyezése mellett a parkban a Garasos híd felé vezető sétány hivatalosan is a nagy egyesülés személyiségeinek sétányának fogják hívni. A Váradi Polgármesteri Hivatal közleménye szerint a projekt célja, hogy a belváros egyik kiemelt részén több műemlék közelében egy olyan tematikus teret hozzanak létre, amely az 1918. december 1-i történelmi eseménynek állít emléket. A szakjelentés szerint az új sétány célja a helyi identitás erősítése is. A Nagyvásártér jelenleg is felújítás alatt áll, és a munkálatok várhatóan a nyár végére fejeződnek be. De engem addig is természetesen érdekelne, hogy ti mit szóltok mindezekhez, én pedig szállítom nektek cserébe a legkiváló slágereket.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a Reggeli Plusz a mikrofonnál Hosszú Zsanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy elfogadta Nagyvárad helyi tanácsa a Nagy Egyesülés személyiségeinek sétányának kialakításáról szóló határozatot, mely a december 1 park közepén kap helyet. A sétány része lesz Emmanuel de Marton francia földrajztudó szobra is, amelyet 2019-ben avattak fel. Emellett további 11 új mellszobrot állítanak fel olyan történelmi személyiségek tiszteletére, akiket a Nagy Egyesülés szempontjából meghatározónak tartanak. A megszavazott előterjesztés szerint a szobrok elkészítésére és felállítására a szükséges építési engedélyek megszerzése után kerülhet sor. A mellszobrok bronzból készülnek, egységes méretű talpazatokra kerülnek, akkorák lesznek, mint az Emmanuel de Marton szobor. A sétány kialakítása több szakaszban történik majd, a tervek szerint 2026-ban Woodrow Wilson egykori amerikai elnök mellszobra készül el, akinek neve az első világháborút követő nemzeti önrendelkezés elvéhez kapcsolódik. 2027-ben Alexandru Vajda Voivod, aztán Vasile Goldis, Julio Hosszú, Juan Csordás és Nikolaj Bolkás mellszobrait állítanák fel, míg 2028-ban Vasile Lukácsú, Vasile Stoika, Henri Berthelot, George Pop de Bösses és Stefan Csicsó Pop szobrai készülnének el. Engem pedig az érdekelne, hogy ti mit szóltok mindezekhez. Természetesen van kint a Facebookon ebben a témában egy bejegyzés is, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok ezúttal is a véleményetek. Én pedig hozom cserébe most is a legnagyobb slágereket.

Üdv mindenkinek, 6 óra 35 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát elég vegyes érzésekkel tekint a mai nap irányába, ugyanis az van, hogy meglehetősen változékony lesz ma az égbolt, így a reggeli délelőtti órákban inkább borongósabb, sőt kifejezetten felhős, és ennek köszönhetően csapadékos. A délutáni órák viszont úgy néz ki, hogy tisztának ígérkeznek, és napsütés is lehetséges, szóval hát nyugtában a napot tudjátok, szoktuk mondani, de én nagyon bizakodó vagyok, remélem, hogy lesz ma is majd lehetőség arra, hogy egy kicsit kimozdulhassunk a szabadba, nyilván ezt megtehetjük a keresőbe is eselnyővel, de hát lássuk be, kényelmesebb, úgyha azt nem kell magunkkal vinni, viszont ha indultak ma munkába, akkor feltétlenül vegyétek magatokhoz, mert még így a reggeli délelőtti órákban kell számítanunk csapadékra, és arra is nyugodtan számíthattok, hogy kellemes lesz egyébként a hőmérséklet tekintetében a mai nap. Jelen pillanatban is már olyan 16 fok körül mérhetünk, és napi maximumként délután olyan 24 fok körül fogunk. Kifejezetten nyárias, tehát továbbra is az időjárás hőmérsékletek tekintetében, és fronthatás sem fogja terhelni a szervezetünket. Az utakat, hogy mennyire terheli per pillanat nagy forgalom, még nem tudom, mert nem küldtetek a közlekedést érintően infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor általában szokott lenni, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Persze, ha ti ezt másképp tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a

Celine Dion és tőle az I'm Alive, és hát az Országos Közegészségügyi Intézet is azt szeretné, ha jól élnénk, ezért arra biztatja az embereket, hogy júniusban 30 napra teljesen mondjanak le az alkoholról is. Közben figyeljék meg, milyen szerepet játszik az ital a mindennapi rutinjukban. A kezdeményezéssel június lehet az első hivatalos alkoholmentes hónap Romániában. A Légy önmagad, filterek és alkohol nélkül elnevezésű kampány nem elsősorban az alkoholizmusról szól, hanem arról, hogy mennyire vált természetes, sokszor észrevétlen napi rutinná az alkoholfogyasztás. A kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a közegészségügyi intézet szerint nem létezik teljesen biztonságos alkoholfogyasztási szint. Ez élesen szembe megy azzal a széles körben elterjedt elképzeléssel, hogy az alkalmi vagy mérsékelt ivás ártalmatlan, esetleg bizonyos helyzetekben még egészséges is lehet. Az intézet szerint a kockázatok a fogyasztás mennyiségével és rendszerességével együtt nőnek, az alkohol pedig világszerte évente mintegy 2,6 millió halálesethez kapcsolható. Az intézet arra is felhívja a figyelmet, hogy az alkohol több mint 200 betegség kialakulásában játszhat szerepet. Ezek között daganatos megbetegedések, szív- és érrendszeri problémák, mentális zavarok, valamint neurológiai betegségek is szerepelnek. A kampány kommunikációja ugyanakkor tudatosan nem kizárólag a súlyos alkoholizmusra koncentrál, hanem azokra a hétköznapi helyzetekre is, amikor az ital szinte automatikusan jelenik meg a társasági életben vagy a napi rutinban. Kiemelt célcsoportot jelentenek a fiatalok és a serdülők. Az intézet emlékeztet arra, hogy az emberi agy nagyjából 25 éves korig fejlődik, ezért a korai alkoholfogyasztás különösen káros lehet az érzelmi és kognitív fejlődésre. A társas nyomás sok esetben meghatározó szerepet játszik abban, hogy a fiatalok mikor is milyen rendszerességgel kezdenek alkoholt fogyasztani. A kampány ezért a szülőket is közvetlenül megszólítja. Az intézet hangsúlyozza, hogy a gyerekek alkohollal kapcsolatos viszonyát nagyban befolyásolja az otthon látott minta, a szülők hozzáállása és saját fogyasztási szokásai. Arra biztatják tehát a családokat, hogy júniusban teljesen mondjanak le az alkoholról, és ezzel mutassanak példát a gyerekeknek. Én pedig a továbbiakban is szállítom nektek a legnagyobb slágert.

Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál Hosszú Sanyival, és persze itt vagytok velem ti is, köszönöm szépen nektek, és azt is megköszönöm, ha válaszoltok a mai fontos kérdésemre, még pedig arra, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy elfogadta a Nagyvárad helyi tanácsa a nagy egyesülés személyiségeinek sétányának kialakításáról szóló határozatot, mely a December 1 park közepén kap helyet. Magyar János azt írja, teljesen rendben van, Várad a románság bölcsője, és ezt tudnia kell mindenkinek, főleg a fiatalok tudatába kell beleverni, hogy az identitás tudatuk szilárd legyen. Mi váradi magyarok vagyunk a vandálok, akik jogtalanul garázdálkodunk. Aztán Szabados József is kommentelt, a véleményem erről azt inkább megtartom magamnak. A román katona szobrát illetően a nejem nagyapja állította oda, ő volt a mestere annak a csoportnak, aki a talapzatát csinálta, és neki kellett felrakni a helyére. Nem volt megfelelő darujuk, csak egy kisebb, így a kötelet a katona nyakára kötötte, így tudták felemelni és a helyére rakni. Ugye azt mondanom sem kell, hogy tatának másnap reggel jelenése volt a rendőrségen, el kellett magyarázni az elvtársaknak, hogy miért akasztotta fel a román katonát. Aztán Székely Irona is írt, és ez majd vonzani fogja a turistát? Ettől lesz majd nagyon szép a park. Aztán Helyt Julianna is kommentelt, a kérdéshez csak azt tudom válaszolni, a történelmet nem lehet megváltoztatni és eltorzítani, nem érdemes. Előbb-utóbb az igazság szokott győzni, csak ki kell várni. Még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mindenki a saját hőseit élteti. Most ez van, ki tudja, mit hoz a jövő. Olyan uniós Európa lesz, hogy azt sem fogjuk tudni, kinek mit köszönhetünk. Szerintetek? Aztán Talódi Zsuzsa is írt, nem igazán értem, hogy mit keresnek ők itt ebben a városban már, mint még a szobraik is. Nem illenek ide Szent László városába. Számomra nem ünnep a nagy egyesülés, inkább gyásznap. Na de ez csak az én véleményem, biztos gyönyörű lesz velük, tőlük a park. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok, és jár még nektek egy óra, a reggelűből is érkezik hozzám ide Anita a stúdióba, és akkor fogunk még hasonlóan érdekes témákról vele beszélgetni, de addig is akkor a legnagyobb slágerek fognak nektek szólni, most például a Szinglik éjszakája érkezik, Adri 2010-es dal.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázat. Csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Még a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média is az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, így a reggeli délelőtti órákban kevés csapadékra is lehet számítani. A hőmérséklet ennek ellenére kellemesen alakul, jelenleg már 16 fok környékén mérhető, a napi maximumot pedig a 24 fok körülre várhatjuk. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Június 2-a, kedd van. Isten éltesse Anita és Kármen nevű hallgatóinkat.
2: Hát akkor boldog évnapot, kedves kollégina.
5: Köszönöm szépen.
2: Ne szaladjunk azért annyira gyorsan tovább. Egy kicsit időzünk
5: itt. Át akartam is siklani ezen szóval az információ.
2: Egyébként ez a nap, ez a te napot, tehát hogy tényleg ma ünnepled? Mert hogy van
5: tényleg,
2: többször,
5: igen,
2: nem?
5: Igen.
2: Anita, amúgy van többször egy évben.
5: Van többször a naptárban, de ugye ez az elterjedt, ez a június 2-a. Mindig ilyenkor ünneplem, és a Anita nevű ismerőseim is ilyenkor ünneplik, úgyhogy kedves druszáim, mindenkinek boldog névnapot ezúton is.
2: Isten éltessen.
5: Köszönöm, köszönjük szépen. De Isten éltesse a szülinaposokat és az évfordulósokat is, és persze mindazokat, akik számára valamilyen okból jeles nap a mai. Na és persze mindenkit arra biztatunk, hogy a mai napon is maradjatok velünk és munkatársainkkal a Plusz FM hullámhosszán.
2: mert ugye érdekes témákat is fogunk boncolgatni a következő egy órában, úgyhogy tartsatok velünk, a legnagyobb Plusz FM-es slágerek után mi is érkezünk.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És persze érdekesebb témákkal.
1: Egyre több romániai, erdélyi orvos találkozik olyan tinédzserekkel, akik TikTokon látott csodadiétákat próbálnak ki. Az extrém fogyókúrás trendek azonban nem csak egészségtelenek, hanem hosszú távon súlyos testi és mentális problémákat is okozhatnak. A középiskolások körében ma már szinte ugyanúgy beszédtéma a kalóriaszámlálás, az intermittent fasting vagy az almaecetes fogyókúra, mint néhány éve a legújabb filter vagy tánc trend volt. A TikTokon és Instagramon terjedő rövid videók világában a gyors fogyás nem csak elérhetőnek, hanem szinte elvártnak tűnik. Néhány napos detox, napi 500 kalóriás étrend, vagy éppen pufulecre épülő koplalás ígér látványos eredményt.
0: Atyaisten, és ez a pufuleces dolog, ez bejön amúgy, mert...
1: Én ezt még sose hallottam.
0: Végül is finom. Én is szeretem, tehát hogy lehet, hogy ellennék vele akár napokig is.
1: Hát jó, de az akkor... egyébként kukoricából van.
0: Igen,
1: nem? Tehát,
0: igen,
1: hogy az
0: igen,
1: meg
0: igen,
1: nem hízlal? Most hát, csak így józan paraszt érzel végig gondolva.
0: Igen.
1: Szóval nem tudom, hogy a pufuletre épülő koplalás mennyire hatékony vagy hatásos. Én nem próbáltam, nem is tervezem, de nem is hallottam még erről. Tehát, hogy ez számomra nagyon friss információ, hogy van, aki
0: nekem is
1: milyen pufuletszel próbál lefogyni. Hát
0: abszolút,
1: érdekes.
0: Abszolút. De ugyanúgy az almaecetes fogyókora, az alatt most mit értünk amúgy, hogy
1: hogy csak almaecetet eszel?
0: Hát azért az, az durva.
1: Almaecetes.
0: Hát ez szétlenül a gyomorat meg a...
1: Hát már mint, hogy nem így töménye, hanem valamiben feloldva, vagy belekeverve, vagy... Hát de végülis a salátákra is szoktak tenni, nem? Almaecetet.
0: Igen, lehet, hogy egyébként salátát almaecettel.
1: Én balzsamecetet szoktam tenni az én salátámra.
0: Hát nyilván.
1: Nem almaecetet, de nem tudom. Hát erről se hallottam még az almaecetes fogyókúráról.
0: Elképesztő, de inkább az, hogy, tehát, hogy ilyen a fiatalok körében ilyen témák vannak, ilyen témák forognak, szóval

0: Én figyelgettem több olyan rendezvényen, ahol fiatalok voltak, hogy hát most nem akarok hazudni, de inkább több volt az, aki túlsúlyos, mint aki sovány.
1: Értem.
0: Ismeretségi körömben is van olyan kisgyerek is, aki nagyon túlsúlyos és elhízott. Annyi, hogy ugye a kisebbeket még ilyen szempontból nem érdekli ez a dolog, hogy külsőség, de már egy nagyobb, egy tinédzser az valószínűleg rosszul érzi magát a bőrében, hogyha azt látja, hogy mondjuk a kortársai sokkal vékonyabbak.
1: Hogyne.
0: Meg ugye, tehát a TikTokos trend, hogy ez tolják az arcukba a különböző influencerek, vagy azok, akik influencernek kiáltják ki magukat, és valamiért a figyelem középpontjába kerülnek, hogyha ezt vagy azt csinálod, vagy eszed, akkor majd te ettől szépen lefogysz. A legnagyobb probléma ugye ezzel van, hogy ezek nem szakértői vélemények, meg ajánlások, hanem valószínűleg csak valamilyen módon jutalmazott, vagy megfizetett influencerek, akik próbálnak eladni bizonyos termékeket.
1: Igen.
0: És próbálom ezt így nagyon szépen megfogalmazni.
1: Értjük.
0: Igen, tehát hogy a legnagyobb gond az innen indul, és nem tudom, hogy ezek a tinédzserek vajon beszélnek-e egyáltalán erről, akár csak a szüleikkel, vagy bárki mással?
1: Hát biztos, hogy nem.
0: Hogy ők mit szeretnének kipróbálni.
1: Tinédzserként az utolsó, akivel beszélnek, az amúgy is a szülő. Tehát, hogy
0: de az meg ez mennyire szomorú, nem?
1: Nagyon szomorú, tehát, persze.
0: Hogy nincs meg egy ilyen alapbizalom sem, hogy most elmondhatod az anyukádnak, hogy te rosszul érzed magad a bőrödben, és szeretnél folytni.
1: Igen, ez egyébként hozzátartozik nyilván valahol a tinédzserkori lázadáshoz is. Annak is ugye a része egyébként. Ha most hallgattok bennünket, srácok, akkor ezt azért egyáltalán nem így kellene. Tehát, hogy beszéljetek a szülőkkel, kommunikáljatok, ha valami nyomja a lelketeket, akkor inkább nekik mondjátok el, mert mégiscsak a szüleitek, ők tudnak
0: segíteni. Így van, vagy ha nem, akkor egy iskolapszichológus, azért az minden iskolában van. Nem?
1: Tehát akár egy felnőtt, tehát, hogyha, igen, aki
0: igen,
1: családtag,
0: hogyha, ha
1: vagy
0: úgy
1: barát...
0: érzik, hogy szégyelik, mert az is lehet, hogy szégyeli a saját szüleinek elmondani a problémáját,
1: igen.
0: Pedig nincs miért, mert nyilván azért a szülők az esetek többségében megértik, hogyha valami olyan dolog van, ami miatt a gyerek szenved, és megoldást próbálnak rá találni. De egyébként a tanárok és az iskolapszichológusok is megszólaltak a témában, és azt mondták, hogy a testképzavarokkal, önbizalomhiánnyal vagy étkezési problémákkal küzdő fiatalok száma az ugye az utóbbi években látványosan megnőtt, miközben a közösségi média szerepe is egyre erősebb lett, és a probléma az, hogy a TikTok algoritmusa különösen agresszíven működik, ha valaki megnéz néhány fogyókúrás videót, rövid időn belül hasonló tartalmak egész áradata jelenik meg előtte, a platform rendkívül gyorsan felismeri, hogy mi érdekli a felhasználót, és egyre több hasonló tartalmat ajánl neki. Ez a rendszer azonban veszélyessé válhat, amikor testképhez és fogyáshoz kapcsolódó videókról van szó. A Vermonti Egyetem kutatása szerint például a TikTok legnézettebb étkezéssel, fogyással és táplálkozással kapcsolatos videói túlnyomó részt a toxikus diéta kultúrát erősítik, és a kutatók arra jutottak, hogy a videók nagy része a soványságot állítja be az egészség és a siker elsődleges mércéjeként, miközben a szakértői hangok alig jelennek meg a platformon. A probléma különösen a tizenéveseket érinti érzékenyen, hiszen ebben az életkorban az önértékelés gyakran erősen kapcsolódik a külsőhöz, miközben a fiatalok még nem rendelkeznek elég tapasztalattal ahhoz, hogy kritikusan kezeljék az interneten látott tartalmakat. Ugye magyarán elhiszik azt, ami megjelenik előttük, vagy amit egy influencer vagy bárki más, akire felnéznek éppen abban a videóban elmond.
1: Így van. Úgyhogy jobb lesz szerintem, hogyha inkább bennünket hallgatnak, mert tőlünk mindig csak a valós információkat kapják, és persze a legnagyobb slágereket is, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron.
2: Divat, védelem, kényelem.
1: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
2: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázat. Csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Még a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média is az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Változékony lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, így a reggeli délelőtti órákban kevés csapadékra is lehet számítani. A hőmérséklet ennek ellenére kellemesen alakul, jelenleg már 16 fok környékén mérhető, a napi maximumot pedig a 24 fok körülre várhatjuk. enyhe légmozgás mellett is. Fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz közlekedési információk.
5: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartás mindenkinek.
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és további érdekességekkel.
7: Szóval tartsatok velünk itt a Reggeli Pluszban, mert nem csak a legjobb slágereket hozzuk, hanem hamarosan arról is beszélünk, hogy Romániában új szintre emelhetik az állami megfigyelést. Maradjatok a Pluszon, már is érkezünk.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál, Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
1: Romániában új szintre emelhetik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenné, hogy a titkos szolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. Miközben Romániában a politikai közbeszédet hetek óta a kormányválság uralja, a háttérben csendben haladt előre egy olyan törvénytervezet, amely alapjaiban változtathatja meg az állam és az állampolgárok viszonyát a digitális térben. A román parlament előtt lévő jogszabály ugyanis jelentősen kibővítené a titkos szolgálatok adatgyűjtési és megfigyelési lehetőségeit, ráadásul úgy, hogy közben a demokratikus kontroll és a független ellenőrzés továbbra is rendkívül korlátozott maradna. A szöveg első ránézésre technikai jellegűnek tűnhet, valójában azonban sokkal mélyebb kérdéseket vet fel. A tervezet ugyanis kimondja, hogy a szolgálatok személyes adatokat automatizált eszközökkel is feldolgozhatnak. Több adatvédelmi és alkotmányjogi szakértő szerint ez a megfogalmazás egyértelműen megnyitja az utat a mesterséges intelligencia alkalmazása előtt a megfigyelési rendszerekben.
0: Legalábbis úgy most teszik hivatalossá. Ezáltal válik majd hivatalossá, mert amúgy meg már ma is működik, szóval ne legyenek illúzióink.
1: Csak nem volt ez ilyen nagy nyilvánosság elé tárva.
0: Nagy dobra verve a dolog. De az, hogy most ugye AI alapú lesz ez is, az lehet, hogy némi újdonságot hoz a dologba, de ez igazából csak a munkájukat segíti, az adatfeldolgozást, ugye, mert azt azért ne gondolja senki, hogy most mindenki mellett ott ül valaki, aki hallgatja, hogy éppen most ő miről beszél, de vannak bizonyos kulcsszavak, azt hiszem ez így működik, amikre kapcsol a rendszer, akkor, igen, amit érzékel, és akkor onnantól kezd el figyelni. És hát ugye nagy mértékben fogja tudni akkor ezt segíteni most a mesterséges intelligencia, amiből lehetnek amúgy problémák is olyan módon, hogyha ő valamit félreért, vagy nem megfelelő módon érzékel.
1: Mert gondolod, hogy
0: a feldolgozás során.
1: A következő lépcső akkor az lesz, hogy a mesterséges intelligencia fogja figyelni, hogy elhangzik-e az a kulcs szó.
0: Persze, tehát már most alapvetően eleve a közösségi média portálokon is már ugye mesterséges intelligencia használatával teszik eléd ugye a különböző reklámokat, vagy figyelik azt, hogy neked most milyen jellegű az érdeklődésed, és akkor annak megfelelően kapod a különböző posztokat, meg megjelenéseket. Ugyanígy fog ez is működni. Ebben vagy működik, szerintem ez már most működik. És épp a napokban hallottam ezzel kapcsolatban egyébként egy ilyen beszélgetést, egy podcast formájában, amiben erről volt szó, hogy hát voltak azért mellényúlások. Nyilván ugye ez kifejezetten ugye a háború kapcsán, ugye a hadipar, vagy ugye az a fajta titkosszolgálati művelet, amikor más ország, vagy jelenséges országgal szemben végeztek ilyen kémkedéseket, vagy adatelemzéseket, akkor ott abba bevontak ugye mesterséges intelligenciát, meg mindenféle ilyen célkijelölés, meg már ami ugye az ilyen fegyverrendszerekre vonatkozik, hát ugye ott is már ugye a mesterséges intelligencia kezd egyre nagyobb teret nyerni. És hát adódhatnak belőle problémák. Tehát mindaddig, amíg az ember hozza meg a végső döntést, vagy van az adatfeldolgozás után ugye egy döntési folyamat, és ugye a mechanizmus végén az egy adott ember,
1: egy emberi kontroll,
0: igen, aki a végső döntést meghozza, addig azért nincs nagy probléma. Inkább az a probléma, hogyha majd az ilyen döntési helyzetekben is ugye hagyják érvényesülni a mesterséges intelligenciát, szerintem.
1: A kritikusok szerint egyébként a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, hogy milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen, hogy ki ellenőrizné mindezt. A jelenlegi szabályozás szerint például a lehallgatáshoz, a GPS követéshez vagy titkos megfigyeléshez bírói engedély szükséges, az új digitális adatbázisok és automatizált adatfeldolgozó rendszerek esetében azonban a törvénytervezet nem ír elő hasonló bírói kontrollt. Ez azt jelenti, hogy a szolgálatok gyakorlatilag saját hatáskörben hozhatnának létre olyan rendszereket, amelyek hatalmas mennyiségű személyes adat elemzésére lennének képesek. Na hát igen, ez pont amit említettél, hogy ugye, igen, hogy ki fogja ellenőrizni mindezt, ami megtörténik.
0: Bizony, ez azért erősen kérdéseket vet fel, úgyhogy mi szerintem csak annyit tudunk tenni, hogy bízunk abban, hogy valóban meg lesz a megfelelő döntési mechanizmus, és nem az lesz, hogy szó szerint ránk szabadítják majd ezeket a mesterséges intelligenciájú platformokat. De úgy önmagában egyébként az, hogy most próbálják ezt transzparensé tenni, tehát hogy a titkosszolgálatoknak a működését, az valahol ugye egyfajta bizalmat ébreszt az emberekben irányukban, és akkor ugye nyilván ők azt várják el, hogy hagyják őket békén, és hogy ők maguk ugye el tudják dönteni, hogy mi a helyes, és mi a jó az országnak, és hogy mik azok a folyamatok, amikbe be kell avatkozni. Hogy ez arról szól, hogy mi ne aggódjunk.
1: Gondolod?
0: Nyugodtak, igen. Hogy,
1: na, jó,
0: hogy majd ők tudják,
1: megnyugtatsz minket.
0: Hogy mi a jó nekünk, aztán majd kiderül, hogy ez valóban így van. De az biztos, hogy a jó zenék azok nagyon jók.
1: Az biztos. Ezzel nem tudok vitatkozni. Így van.
0: Ugye?
1: Egyetértek.
0: Na, hát akkor most megint azok érkeznek.
2: Legnagyobb slágerek plusz magyar kedvencek plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz

0: Na, ennyi volt már a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik most elbúcsúznak, mi mentünk is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Rögtön utánunk jön is Szegedi Mária.
1: Valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket, majd 20 órakor berobog az a bizonyos zenevonat is. Mi köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert lesz ismét reggeli 6-tól 8-ig.
1: Így van, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk szerdán is, hiszen friss hírekkel és a legjobb dalokkal érkezünk. Vigyázzatok magatokra és tartsátok észben, ha rövid időre is néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni a megtett utat és örülni neki, hogy eljutottunk idáig. Legyen szép a napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
4: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Doncafé Elita szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média és az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Itt a délelőtti órákban felhős marad az égbolt felettünk, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet és 23-24 fokot mérhetünk majd. Csapadék nem várható a mai nap folyamán, szerdán 27 fokra számíthatunk, csapadék pedig újfent a szerdai éjjeli órákban várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták. Plusz közlekedési információk.
6: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Löposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kazabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Löposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. június 2-a kedd, a 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on déli 12 óráig kísérlek el benneteket. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel természetesen, amik már be vannak készítve, kezdésnek itt is van Dua Lipa és az Illusion. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Tengerek a magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt. A 89,6-on Nagyváradon több magyar tannyelvű és magyar tagozattal rendelkező iskola is megtartja a végzősök búcsúünnepségét a következő napokban, sőt, nagyon sokan már meg is tartották. A Nagyváradi Művészeti Liceum két magyar végzős osztálya június 4-én csütörtökön 11 órakor tartja ünnepségét, méghozzá az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében. A Mihály Eminescu Főgimnázium magyar tagozatán június 1-én szervezték meg az utolsó osztályfőnöki órákat, míg a közös ballagási ünnepséget június 4-én 9 órától tartják az iskola udvarán. De nem csak Nagyváradon, hanem Bihar megye több településén is ünnepi hangulatban búcsúznak az elkövetkező napokban a végzős középiskolások. A ballagások a tanév egyik legmeghatóbb pillanatát jelentik, ugye, amikor a diákok lezárják az iskolai éveiket és egy új életszakasz küszöbére érkeznek. A Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Liceumban június 4-én 11 órától búcsúznak a 12-esek. Ugyanezen a napon 10 órától tartják a ballagási ünnepséget az Érmihályfalvi 1-es számú technológiai liceumban. A Margitai Horváth János Elméleti Liceum végzős diákjai pedig szintén június 4-én 11 órától intenek búcsút iskolájuknak. Szeretettel gratulálunk minden végzős diáknak!

Igazi Érdalát hallottuk, itt na 89,6-on, 8 óra múlt 20 perccel, jó reggelt, nagyváradiak, környékbeliek. Újabb utcát korszerűsítenek a nagyváradi Oncsatelepen, ezúttal a Kánod Sándor utcát, ami 776 méter hosszú. Jelenleg kavicsos burkolatú, műszaki állapota pedig nem megfelelő. A munkálatok során új úttestet építenek, járdákat alakítanak ki, bővítik a közvilágítási hálózatot, zöldövezeteket alakítanak ki, valamint kiépítik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat. A beruházás részeként megoldják a csapadékvízelvezetést is egy új gyűjtő és elvezető rendszer kiépítésével.

kérdésével. A polgármester hivatal közleményében azt írja, hogy ez a beruházás része annak a programnak, amelynek célja a lakónegyedek úthálózatának korszerűsítése, a közlekedési feltételek javítása és a városi környezet minőségének emelése. Újabb utcát korszerűsítenek tehát a nagyváradi Oncsa telepen, ezúttal a Kánod Sándor utca újul meg.

0: Krisz és Paulina közöse a Tele a szívem. Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek fél időhöz érkeztünk. 8 óra múlt 27 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy Petro Anita már érkezik, és a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például beszámol arról, hogy új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Pári Szent Vince Társaság. Maradjatok velünk a részletekért, megéri, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket a legszuperebb slágerénkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
4: visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
5: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 000 fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a gyermekmentő szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen téfitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszköz használatával.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kisé bolondosan indít ez a június, úgyhogy az esernyőket semmiképp ne tegyük messzire, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra. A délutáni órákban kisé felszakadozik a felhőzet és 23-24 fokot mérhetünk, majd éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonlóan változékony időjárásra számíthatunk. Szerdán 27, csütörtökön pedig 24 fokot mérhetünk majd.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon, azon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposolói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most vissza a zenéhez.
0: Damien David, Tyler és Nile Rodgers hármasával folytatjuk a kedd délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!

Koszosok, egy fontos információval érkeztem. Új szabályzat lépett életbe a kijelölt piknikező helyeken, így például a Szilvásban is. Nyílt tűzön lehet ételt készíteni, de csak a kijelölt, biztonságosan kialakított tűzrakóhelyeken reggel 8 és este 22 óra között. A piknikező helyeket kötelezően fel kell szerelni többek között fix tűzrakóhelyekkel, tűzoltás alkalmas vízforrással, illemhelyekkel és szelektív hulladékgyűjtőkkel. Tüzet gyújtani tilos erős szélben, aszály idején, valamint narancssárga vagy vörös időjárási figyelmeztetés esetén. Nem szabad benzint, gázolajat, alkoholt vagy más gyúlékony folyadékot használni a tűz meggyújtásához, és a hulladékégetés is tilos. A szabályzat emellett tiltja a szemetelést, az edények természetes vizekben való mosását, a vadállatok etetését, az engedély nélküli grillsütők használatát és a hangos zenehallgatást. A szabályok megszegése komoly bírságokat vonhat maga után. A tűzvédelmi előírások megsértéséért 1500-2500 lej közötti büntetés járhat, míg a szemetelésért vagy a nyitvatartási rend megszegéséért 100-500 lejes bírság szabható ki. A természetkárosítás, a fák rongálása vagy a növényzet felgyújtása szintén akár 2500 lejbe kerülhet. Sőt, a bírságok mellett az okozott károkat is meg kell téríteni. Az új előírások magánszemélyekre, cégekre és rendezvényszervezőkre egyaránt érvényesek, és a 2015-ös szabályozást váltják fel.

Újabb időszaki kiállítás nyílt a várban működő Városi Múzeumban. Pluszosok, kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben címmel. A kiállítás látványos betekintést nyújt a mobilitás és a technológia történetébe, mintegy 150 miniatűr autó, repülőgép és páncélozott járműmodellt mutat be, a 20. és 21. század reprezentatív modelljeinek hű reprodukcióit. A válogatás különféle modelleket tartalmaz, klasszikus és kortárs autókat, a kommunista és a szovjet korszak emblematikus járműveit, mentőautókat, de olyan híres márkákat is, mint a Ferrari vagy a Porsche. A katonai szegmens a két világháború közötti, a háború utáni és a kortárs időszak tankjai képviselik, valamint a repüléstörténet kulcsfontosságú pillanatait illusztráló katonai repülőgépek. Remélem, meghoztam a kedveteket ehhez a kiállításhoz. A kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben című időszaki kiállítást, tehát június 15-ig látogathatjátok a várban működő Városi Múzeumban.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Hey.

Ez volt a Halott pénz és a Melletted című daluk. Nagyváradiak, környékbeliek, ha úton vagytok, sebességmérés, torlódást, vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most pedig érkezik Petro Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel, hamarosan 9 óra, én pedig a hírek után ezzel a szuper slágerrel várlak vissza benneteket, mutatom.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
7: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk.
8: Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan.
7: A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét.
8: Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a gyermekmentő szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen téfitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Kisé bolondosan indít ez a június, úgyhogy az esernyőket semmiképp ne tegyük messzire, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra. A délutáni órákban kisé felszakadozik a felhőzet és 23-24 fokot mérhetünk, majd éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonlóan változékony időjárásra számíthatunk. Szerdán 27, csütörtökön pedig 24 fokot mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
10: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Múzeológiai utca és a Dácsia-Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felőli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Meszekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
10: 9 óra múlt 4 perccel, mi pedig a 89,6-on folytatjuk a kedd délelőtti pluszt. Nyíreget, Nagyváradi a környékbeliek, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óraig itt vagyok veletek, elkísérlek benneteket a legszuperebb slágereinkkel, mindezt megfűszerezem helyi és környékbeli infókkal is, remek programajánlókkal is. Ma június 2-a, az Anitákat és a Kármeneket köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is, mindenkinek hatalmas ölelést küldök, és a következő slágerünket. Jó tatyú rádiózást, vigyázzatok magatokra!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

A Semmelweis Egyetem Pető András karának szakemberei június 8 és 19-e között ismét Nagyváradon tartanak ingyenes szűrést és konduktív fejlesztést gyermekeknek és felnőtteknek. A program a Pető módszerre épül, amely az idegrendszeri sérülésekből eredő mozgáskorlátozottság javítását segíti. Elsősorban olyan már fél éves kortól jelentkező gyermekeket várnak, akiknél központi idegrendszeri sérülés miatt alakult ki mozgás probléma, de felnőttek számára is biztosítanak rehabilitációt, például Parkinson-kor, stroke vagy koponya sérülés után. A Pető módszer nem csak a mozgás fejlesztésére koncentrál, hanem az önállóságot, a kommunikációt és az orientációs képességeket is erősíti, aktív részvételre építve a terápiát. A foglalkozások helyszíne a nagyváradi Diakónia központja lesz, ez a Moszkva utca 14 szám alatt található. Jelentkezni pedig Dénes Évánál lehet a 0713-613-770-es telefonszámon, illetve a diakonia.ro e-mail címen. Mondom még egyszer Dénes Évának az elérhetőségét 0740-613-770.

Szóval sok jó, ha tudjátok, hogy június 10-ig kell regisztrálniuk a váradi parkolóhelybérlőknek. Elveszíthetik lakóhelyi parkolóhelyüket ugyanis azok a nagyváradiak, akik június 10-ig nem hoznak létre felhasználói fiókot, és nem frissítik az adataikat a parkolási rendszer online felületén. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a rendszerben már mind a 20.770 kiosztott parkolóhely szerepel. A regisztráció és az adatok aktualizálása szükséges ahhoz, hogy elkészülhessen a parkolóhely használati szerződés, valamint a parkolóhelyet azonosító tábla. A határidő a lakóhelyi parkolókra vonatkozó új szabályzat elfogadása után meghatározott 3 hónapos időszak végén, június 10-én jár le tehát. Aki eddig nem végzi el a regisztrációt, elveszíti a már kiosztott parkolóhelyét, amelyet ezt követően nyilvános liciten újra kiadnak. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az utolsó napokra az ügyintézést, és a szükséges dokumentumok, személyigazolványok, forgalmi engedély, tulajdonlap vagy bérleti szerződés alapján pontosan töltsék ki az adatokat. A hivatal figyelmeztet bennünket arra is, hogy a hibás vagy hiányos adatok miatt a rendszer nem hitelesíti a felhasználói fiókot, ami szintén a parkolóhely elvesztéséhez vezethet.

0: múlt 27 perccel Nagyváradi a környékbeliek a 89,6-on a Plusz FM. Kedd délelőtti adását hallgatjátok, ahol fél időhöz érkeztünk. Ez azt jelenti, hogy a folytatásban átadom a mikrofont Petró Anitának. Ő érkezik a hírekkel, például azzal, hogy új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság. Maradjatok velünk a részletekért, Anita érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafé litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a Gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a Gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a Gyermekmentő Szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen téfitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kisé bolondosan indít ez a június, úgyhogy az esernyőket semmiképp ne tegyük messzire, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk csapadékra. A délutáni órákban kisé felszakadozik a felhőzet és 23-24 fokot mérhetünk, majd éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonlóan változékony időjárásra számíthatunk. Szerdán 27, csütörtökön pedig 24 fokot mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most vissza a zenéhez.
0: Holly Humberstone dalával folytatjuk a kedd délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon!

sok jó hírrel érkeztem. Elindult a nagyváradi Swimathon idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A Nagyváradi Közösségi Alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelenthetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen és részeseivé váljanak egy-egy jó ügy sikerének. Erre többféle lehetőség is kínálkozik, az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak az általuk támogatott ügyekért. A közönséget is várják természetesen. A lelátóra, a belépés ingyenes.

Ez volt Olivia Dean és a So Easy, itt a 89,6-on, én pedig egy remek programajánlóval érkeztem hozzátok. Szellő Rózsa túrát szervez a Szegelet Havasra június 6-án, szombaton az Eke 91 Nagyvárad Bihar. A túra hossza 15 km, szintemelkedés körülbelül 503 méter. Ajánlott felszerelés, túrabakancs, túrabot, esőköpeny, réteges ruházat, ivóvíz és harapnivaló. Autóbusszal utaznak, szombat reggel indulnak 6:45-kor a Dacia sugárútról, 7 órakor pedig a Gosdulicaum háta mögül a Körösparti parkolóból. Ha felkeltette az érdeklődéseteket ez a Szellő Rózsa túra, akkor jelentkezzetek bátran Bonnár Annánál a 0771 549 257-es telefonszámon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Avicii és Chris Martin közöse szólt itt, na a 89,6-on a keddi előtti pluszban. Ezzel zárjuk a második órát hamarosan, 10 óra. A folytatásban átadom a stafétát Petro Anitának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, én hívható vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. Beírhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22-22-es számunkra. A következő órát pedig egy magyar slágerrel kezdjük. Ez lesz az...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázat. Csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Még a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média és az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Felhős marad az égbolt felettünk, főleg itt a délelőtti órákban, és jó, ha van nálunk egy esernyő, záporok, zivatarok előfordulhatnak. Délutánra kissé felszakadozik a felhőzet, és 23-24 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap is változékony időjárásra számíthatunk.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány boltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu Megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a Volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: 2026. június 2-a kedd, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a kedd délelőtti plusz 3. órájában. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és még déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Kezdésnek már itt is van a New Level Empire és Wolf Kati közöse, a nem elég. Nyújtat jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Városok egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a Nagyváradi Önkormányzat a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Teleki utcán, tehát a Primeriei 3 szám alatt található a villamos sínek közelében. Az intelligens automata nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését, anélkül, hogy nekünk ügyfélszolgálati ablakhoz kellene mennünk. Ki lehet fizetni a parkolási díjakat, a helyi adókat és illetékeket, például épületű telek és gépjárműadó, anyakönyvi díjak, szabálysértési bírságok vagy személynyilvántartási illetékek, közüzemi számlákat beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat. Továbbá lehetőség van a biztosítási díjak befizetésére a rendszerben elérhető partnereken keresztül, a banki hiteltörlesztésekre számos pénzügyi intézmény felé, a személyazonosítókmányokkal és gépjárművekkel kapcsolatos illetékek kifizetésére, például személyigazolvány, útlevél, jogosítvány vagy esetleg forgalmi ügyintézés esetén. Ezek mellett más romániai önkormányzatok felé fennálló adók és illetékek rendezése is lehetséges. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel. Fontos azonban tudni, hogy az automata nem ad vissza készpénzes visszajárót, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy lehetőség szerint bankkártyával fizessenek, vagy fix összeggel. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások, és a Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbálják ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is. És adjanak visszajelzést!

Pluszosok, ismét terjednek azok a csaló SMS-ek, amelyek a giseo.ro nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek bankkártya adatait hamis közlekedési bírságokra hivatkozva. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság pénteki Facebook bejegyzésében figyelmeztetett bennünket arra, hogy a felhasználók olyan üzeneteket kapnak, amelyek megtévesztő weboldalakra irányítják őket. A csalók módszere egyszerű. Az SMS első ránézésre hivatalos értesítésnek tűnik, és azt állítja, hogy a címzetnek ki kell fizetnie a közlekedési bírságát. Az üzenet egy linket is tartalmaz a gyors ügyintézés érdekében, a hivatkozás azonban nem a valódi giseo.ro oldalra vezet, hanem annak megtévesztően hasonló másolatára. Az oldalon először a járműrendszámát kérik be, majd azt jelzik, hogy bírságot találtak az adott autóhoz kapcsolódóan. Ezután sürgető hangnemben fizetésre szólítják fel a felhasználót, például 150 lei befizetésére. A csalás valódi célja azonban nem a bírság beszedése, hanem a személyes és banki adatok megszerzése. Ha valaki

megadja a bankkártya adatait az ilyen oldalakon, a csalók hozzáférhetnek a bankszámlájához, és anyagi kárt okozhatnak. A szakemberek szerint az elkövetők pszichológiai nyomásgyakorlással próbálják gyors döntésre kényszeríteni az áldozatokat. A hatóság így arra kéri a lakosságot, hogy a gisaul.ro-val kapcsolatos információkat kizárólag a hivatalos felületeken ellenőrizzék, és ne kattintsanak SMS-ben érkező gyanús linkekre. A csalási kísérleteket a 1911-es telefonszámon vagy az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő platformján lehet jelezni.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradi a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a KEDD délelőtti plusz harmadik órájában. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Petro Anita kolléganőm érkezik. Előtte viszont egy gyors útinfó nektek. Steffi barátunk telefonált, miszerint Diószegen sebességet mérnek, úgyhogy vezessetek óvatosan, tartsátok be a közlekedési szabályokat, most pedig jönnek a hírek, én pedig a hírek után a legszuperebb snágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a gyermekmentő szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen tévhitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatából.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Follow the Flow-val, a Hányszor című dalukkal folytatjuk a KEDD délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

Nagyváradi jó hírek, plusz a sok restaurálását követően ismét kihelyezték a Szűz Mária gyermek Jézussal szobrot Nagyváradon, a felújított Sall Ferenc, tehát a Dunnere utca gyalogosövezetében. A 19. századi műemlék eredetileg az olaszi temetőben a Gorove család sírboltja előtt kapott helyet. A temető felszámolásakor onnan menekítették ki a Barátok templomának kriptájába, majd helyezték ki ismét a Sall Ferenc utcára.

slágerek, magyar kedvencek és programajánlók itt na a kedd délelőtti pluszban. A Magyar Napló és a Kriterion kiadó közös kiadásában jelent meg a legnagyobb székely Orbán Balázs élete és munkássága című monográfia, amely az 1829-ben az udvarhelyszéki lengyel falván született Orbán Balázs néprajzi gyűjtő történetíró, politikus a székelyföld krónikása életét és munkásságát mutatja be. Balázs Ádám a könyv szerzője több évtizedes kutató munkája során nem csak anyaországi és erdélyi levéltárak részben ismeretlen dokumentumait dolgozta fel, hanem a török és francia forrásokat is. A kötet nagyváradi bemutatójára június 5-én pénteken 18 órára várják az érdeklődőket a Lédaház kultúrtérbe. A szerzővel Szűcs László beszélget majd.

0: a környékbeliek, amennyiben épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, bátran hívjatok, engem déli 12 óráig még elérhettek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM nagyváradként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Most pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra, a folytatásban már itt is van Petro Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel, a következő órát pedig ezzel a slágerrel kezdjük majd, mutatom. We don't have to get into what this is about me or shut it. Baby, I love it, I love it, I love it, I...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla,
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A bizonytalan helyzet miatt rohamosan csökken az érdeklődés a külföldi munka iránt. Ingatlan adó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok. Nyugtalanító adatok derültek ki egy felmérésből, a fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre bizonytalanabb nemzetközi helyzet miatt csökken a romániai munkavállalók érdeklődése a külföldi munkalehetőségek iránt. Az év eleje óta mintegy 28 ezer jelentkezést regisztráltak külföldi állásokra, ami az összes álláspályázat mindössze 1%-át teszi ki. Az EJOBS által készített felmérés szerint az év hátralevő részében sem várható jelentős változás ezen a téren. A kutatás alapján a megkérdezett álláskeresők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy komolyan fontolgatja a külföldi munkavállalást. Idézi a felmérés eredményeit a news.ru. Az év eleje óta a legtöbb jelentkezés Németország, Hollandia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Egyesült Arab Emirátusok, Svédország és Franciaország felé érkezett. Ingatlan adókedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok egy korábban elvetett, de most leporolt törvénytervezet szerint. A kedvezményekkel a közfelháborodást okozó idei adóemelések okozta sokkon próbálnának enyhíteni. Ennek megfelelően a tervezet lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy döntsenek az épületadó aluli mentesség vagy kedvezmény megadásáról azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok saját költségükön beruházási munkálatokat végeztek napelemek vagy hőszivattyúk telepítésével, illetve az épületek környezetbarát anyagokkal történő hőszigetelésével. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Derült ki az INSCOP legfrissebb felméréséből, amelyet a 18 és 35 év közöttiek körében végzett. Egy átfogó közvéleménykutatásról van szó, amely nagyon sok témakört felvetett, az adatok pedig nyugtalanítóak. Az INSCOP vezetője szerint kevésbé ismert és ritkán megvitatott valóságra világítanak rá, ami a társadalom és a döntéshozók krónikusan alacsony érdeklődését tükrözi a fiatalok iránt. Széleskörű elszegényedés, polarizáció, lakáshiány, munkahelyhiány, mentális egészség, reproduktív egészség, közbiztonság, valamint családon belüli erőszak kérdései, ezek a fiatalok által legfontosabbnak tartott problémák.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon akár 27 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, illetve a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: És most élőben Margitáról
6: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel.
5: Itt a nyár hivatalos rádiójában, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei adójában indul a keddi Sláger Plusz 2026. június 2-a a pontos dátum, a következő 4 órában pedig a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, most is, mint mindig, Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, és jelentem, nem érkeztem üres kézzel, hiszen rengeteg fontos információval, helyi aktualitással, a világ legjobb zenéivel és témákkal, érdekességekkel készültem. Az első órában jön a mai nap legcukibb híre, ugyanis tacskó verseny volt Németországban. Hozom a részleteket az óra második felében, most pedig pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket. Indulunk!
3: Slágerek, magyar kedvencek Margittán!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

kövekkel és rámpákkal. Az 57 méteres moduláris pálya teljes finanszírozását, a felszerelést, a szállítást és az összeszerelést a Rotary, míg a területet és az infrastruktúrát a polgármesteri hivatal biztosítja. Én meg a jó zenéket, a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon erre a jó hírre.

Slágerek és magyar kedvencek egész nyáron itt a Plusz FM-en, csak úgy, mint a fontos helyi infók és aktualitások a Sláger Pluszban. Például azzal kapcsolatban, hogy elkezdték önteni az Aradi úton épülő aluljáró betonfödémjét. Az összesen 75 méter hosszú födém lesz ugyanakkor az alapja annak a körforgalomnak, amelyet az aluljáró felett alakítanak ki. A munkálatok több ütemben zajlanak, közel 600 köbméter beton felhasználásával. Eddig az aluljáró több mint fele elkészült. Ugyanakkor lefúrták az összes tartóoszlopát mind a közúti aluljárónak, mind a körgyűrű alatti gyalogos átkelőnek. Közben dolgoznak az aluljáró falánál, a várat felüli rámpánál, illetve befejeződött a retenciós medence kivitelezése. Az aluljáró 406 méter hosszú lesz a gyalogos átkelővel együtt, a beruházás 32 millió lejbe kerül. A cél a forgalmi dugók felszámolása. A projektet közösen valósítja meg a megyei tanács, a polgármesteri hivatal és az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Hát kérem szépen a türelmeteket természetesen a munkálatok környékén, és köszönöm szépen a megértéseteket, jó utat kívánok mindenkinek!

A Schlager Plusz első órájában kedden akkor jöjjön a mai nap legcukibb híre. Németországban újra kitört a tacskóláz. Magdeburgban a hétvégén rendezték meg a második német tacskó versenybajnokságot, ahol több mint 250 rövidlábú versenyző állt rajthoz. A hangulat hát inkább hasonlított egy vidám kutyafesztiválra, mint sporteseményre. Mindenhol szurkolók, jutifalatok és csóváló farkak. A futamok között volt villámgyors sprint, teljesen eltévedt tacskó, aki inkább a közönséghez szaladt, és olyan is, aki csak akkor indult el, amikor meghallotta a gazdi hangját. A nap csúcspontja azonban a tacskó csillag 2026 cím odaítélése volt. A koronát végül Freddy, egy gazdi tacskója kapta, akit a zsűri nem csak ügyessége, hanem kameraképes személyisége miatt választott. A szervezők szerint a verseny célja egyébként nem a győzelem, hanem a tacskók sokszínűségének és karakterének a bemutatása, és ez bizony idén is tökéletesen sikerült. Mindenképpen keressetek rá egyébként a neten, nézzétek meg a képeket, fantasztikus, ahogyan ezek a kis rövidlábú kutyusok ott rohangálnak össze-vissza, és milyen ügyesek egyébként, mert hogy ők is nagyon sok mindent tudnak, hogyha ugye a gazdik foglalkoznak velük. Hát én meg veletek foglalkozok itt a Plusz FM-en, én is nagyon sok mindent tudok, például jó zenéket játszani, slágereket és magyar kedvenceket itt a Sláger Pluszban.

0: Ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában június 2-án kedden, és várjuk a friss információkat, ezeket a mai napon Petru Anitától fogjátok kapni, úgyhogy őt is fogadjátok nagyon sok szeretettel. Én pedig már most gondolkozok a következő óra zenei felhozatalán, úgyhogy válogatom össze nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Azt azért megmutatom, hogy mi lesz az a dal, amivel a hírek után indul a második óra.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A bizonytalan helyzet miatt rohamosan csökken az érdeklődés a külföldi munka iránt. Ingatlan adó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok. Nyugtalanító adatok derültek ki egy felmérésből, a fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre bizonytalanabb nemzetközi helyzet miatt csökken a romániai munkavállalók érdeklődése a külföldi munkalehetőségek iránt. Az év eleje óta mintegy 28 ezer jelentkezést regisztráltak külföldi állásokra, ami az összes álláspályázat mindössze 1%-át teszi ki. Az EJOBS által készített felmérés szerint az év hátralevő részében sem várható jelentős változás ezen a téren. A kutatás alapján a megkérdezett álláskeresők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy komolyan fontolgatja a külföldi munkavállalást, idézi a felmérés eredményeit a news.ru. Az év eleje óta a legtöbb jelentkezés Németország, Hollandia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Egyesült Arab Emirátusok, Svédország és Franciaország felé érkezett. Ingatlan adókedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok egy korábban elvetett, de most leporolt törvénytervezet szerint. A kedvezményekkel a közfelháborodást okozó idei adóemelések okozta sokkon próbálnának enyhíteni. Ennek megfelelően a tervezet lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy döntsenek az épületadó aluli mentesség vagy kedvezmény megadásáról azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok saját költségükön beruházási munkálatokat végeztek napelemek vagy hőszivattyúk telepítésével, illetve az épületek környezetbarát anyagokkal történő hőszigetelésével. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Derült ki az INSZKOP legfrissebb felméréséből, amelyet a 18 és 35 év közöttiek körében végzett. Egy átfogó közvéleménykutatásról van szó, amely nagyon sok témakört felvetett, az adatok pedig nyugtalanítóak. Az INSZKOP vezetője szerint kevésbé ismert és ritkán megvitatott valóságra világítanak rá, ami a társadalom és a döntéshozók krónikusan alacsony érdeklődését tükrözi a fiatalok iránt. Széleskörű elszegényedés, polarizáció, lakáshiány, munkahelyhiány, mentális egészség, reproduktív egészség, közbiztonság, valamint családon belüli erőszak kérdései, ezek a fiatalok által legfontosabbnak tartott problémák.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 27 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, illetve a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: Hogy telnek a nyár első napjai? Június 2-a van egyébként kedd. Kellemes rádiózást kívánok nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hát természetesen nyáron is mi szállítjuk nektek a fontos információkat, ugye a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi, illetve természetesen érdekességeket is hoztam magammal, úgyhogy unatkozni ebben az órában sem fogunk. Egy bulvár pletykát egészen pontosan, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy összeházasodott Dua Lipa és Callum Turner. Hogy hogyan történt meg a dolog, arra is fényderítünk hamarosan. Most pedig akkor indítjuk az órát méghozzá a legnagyobb kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitta.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

már a Sláger Plusz második órája kedden. A helyi tanács által elfogadott szabályzat szerint a kikapcsolódni vágyók a Szilvásban és más később kijelölendő helyszíneken készíthetnek ugyan ételt nyílt tűzön, de kizárólag biztonságos körülmények között. A nyílt tűz használatát engedélyező piknikező helyeket kötelező módon fel kell szerelni magas hőmérsékletnek ellenálló, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő fix tűzrakóhelyekkel. Kizárólag tűzoltásra szolgáló vízforrással, mobil illemhelyekkel vagy mosdókkal, valamint szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas szemetesekkel. A rendelkezések szerint tüzet kizárólag az üzemeltető által kialakított fix tűzrakóhelyeken lehet gyújtani reggel 8 és este 22 óra között. Tilos lesz tüzet gyújtani erős szélben, vörös vagy narancssárga figyelmeztetés idején, szélsőséges aszály esetén, illetve tűzveszélyre figyelmeztető riasztások alatt. A szabályzat megtiltja benzin, gázolaj, alkohol vagy higító használatát a tűz meggyújtására vagy felerősítésére, valamint a hulladék elégetését is. A piknikező helyeken többek között tilos sátrak vagy engedély nélküli mobil grillsütők felállítása, a szemét eldobálása, az edények mosása természetes vizekben, illetve a hangos zenehallgatás. A tűz nem megfelelő használatáért kiszabható bírságok 1500 lejnél kezdődnek, és a szabálysértés súlyosságát

kellemes keddi napot és további jó rádiózást kívánok nektek itt a Pluszon, a nyár hivatalos rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Továbbra is helyi hírek, infók, aktualitások. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadta a K. Nagy Sándor utca korszerűsítésére vonatkozó műszaki gazdasági mutatókat. Az Oncsatelepen található utca 776 méter hosszú. Jelenleg kabicsos burkolatú, a műszaki állapota pedig nem megfelelő. A megvalósíthatósági tanulmány teljes körű korszerűsítést irányoz elő. A munkálatok során új úttestet építenek, járdákat alakítanak ki, bővítik a közvilágítási hálózatot, zöldövezeteket alakítanak ki, valamint kiépítik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat. A beruházás részeként megoldják a csapadékvíz elvezetését is, egy új gyűjtő és elvezető rendszer kiépítésével. A projekt összértéke áfával együtt közel 6 millió lej, a kivitelezés becsült időtartama pedig 6 hónap. A polgármesteri hivatal közleményében azt írja, a beruházás része annak a programnak, amelynek célja a lakónegyedek úthálózatának korszerűsítése, a közlekedési feltételek javítása és a városi környezet minőségének emelése.

Folytatódik a Sláger Plusz második órája, méghozzá egy bulvár hírrel. Hát kérem szépen, Dua Lipa hivatalosan is férjhez ment. Az egyik magazin beszámolója szerint az énekesnő május 31-én teljes titokban mondta ki az igent Kellan Turner brit színésznek Londonban. A szertartás szűk körben zajlott, mindössze a család és néhány közeli barát volt jelen. Dua Lipa egyébként egy elegáns Daniel Raspberry által tervezett Schiaparelli ruhát viselt, kesztyűvel és fehér kalappal. Turner pedig sötétkék öltönyben érkezett. A pár egyébként még 2024-ben ismerkedett meg egy londoni partin, és hát gyorsan komolyra fordult a kapcsolat. 2025-ben már az eljegyzést is megerősítették. A mostani polgári esküvő azonban csak az első felvonás. A brit sajtó szerint már a héten jön a nagy, háromnapos, fényűző olaszországi lagzi, amelyre hát rengeteg hírességet várnak. A pontos helyszín természetesen titkos, de állítólag több exkluzív birtokot is kibéreltek a vendégek fogadására. A rajongók szerint ezzel lezárult egy korszak Dua Lipa életében, és kezdődik egy új, még fényesebb fejezet. Gratulálunk, éljen az ifjú pár természetesen, kívánunk nagyon sok boldogságot. Hát a lagzira sajnos nem kaptunk meghívót, de ettől függetlenül biztosan óriási nagy buli lesz, úgyhogy kíváncsian várjuk majd a paparazzó képeit az eseményről. Ti pedig hát remélem, hogy várjátok a slágereket és a magyar kedvenceket, én ezeket hozom nektek itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: No hát ebben a pillanatban zárjuk a második órát is itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. És megyünk tovább, hamarosan érkeznek a friss információk, a ropogós hírek Petru Anitától, aztán természetesen visszacsütsenek én is a stúdióba, és startol a Sláger Plusz harmadik órája ezzel a dallal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A bizonytalan helyzet miatt rohamosan csökken az érdeklődés a külföldi munka iránt. Ingatlanadó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hűszigetelést alkalmazó háztulajdonosok. Nyugtalanító adatok derültek ki egy felmérésből. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre bizonytalanabb nemzetközi helyzet miatt csökken a romániai munkavállalók érdeklődése a külföldi munkalehetőségek iránt. Az év eleje óta mintegy 28 ezer jelentkezést regisztráltak külföldi állásokra, ami az összes álláspályázat mindössze 1%-át teszi ki. Az EJOBS által készített felmérés szerint az év hátralevő részében sem várható jelentős változás ezen a téren. A kutatás alapján a megkérdezett álláskeresők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy komolyan fontolgatja a külföldi munkavállalást. Idézi a felmérés eredményeit a news.ro. Az év eleje óta a legtöbb jelentkezés Németország, Hollandia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Egyesült Arab Emirátusok, Svédország és Franciaország felé érkezett. Ingatlanadó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok egy korábban elvetett, de most leporolt törvénytervezet szerint. A kedvezményekkel a közfelháborodást okozó idei adóemelések okozta sokkon próbálnának enyhíteni. Ennek megfelelően a tervezet lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy döntsenek az épületadó aluli mentesség vagy kedvezmény megadásáról azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok saját költségükön beruházási munkálatokat végeztek napelemek vagy hőszivattyúk telepítésével, illetve az épületek környezetbarát anyagokkal történő hőszigetelésével. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Derült ki az INSCOP legfrissebb felméréséből, amelyet a 18 és 35 év közöttiek körében végzett. Egy átfogó közvéleménykutatásról van szó, amely nagyon sok témakört felvetett, az adatok pedig nyugtalanítóak. Az INSCOP vezetője szerint kevésbé ismert és ritkán megvitatott valóságra világítanak rá, ami a társadalom és a döntéshozók krónikusan alacsony érdeklődését tükrözi a fiatalok iránt. Széleskörű elszegényedés, polarizáció, lakáshiány, munkahelyhiány, mentális egészség, reproduktív egészség, közbiztonság, valamint családon belüli erőszak kérdései, ezek a fiatalok által legfontosabbnak tartott problémák.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 27 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, illetve a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 2-án kedden megyünk tovább itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a nyár hivatalos rádiójában, és hát éppen fél időnél járunk a Sláger Pluszban, ugyanis a harmadik óra veszi kezdetét. A mikrofonnál a stúdióban a keverőpult mögött Kessérű Tomi, ebben az órában is folytatódik ugye a helyben járó rovatunk, hozom nektek a fontos információkat és a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig az egészségügy világából egy szenzációs hírt, méghozzá egy orvosi áttöréssel kapcsolatban. Képzeljétek el, egy új rákellenes injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot. Úgyhogy ez mindenképpen fantasztikus és nagyon jó hír, és úgy tűnik, hogy látszik a fény az alagút végén. A részletekkel jövök hamarosan, most pedig slágerek és magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Margitán.
1: And the bass keeps

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: hátra.
1: Most Legér plusz harmadik órájában a sporttal kapcsolatban egy hír. A nagyváradi önkormányzat 150 ezer lejtszán a Bódola Gyula stadion elavult eredményjelzőinek cseréjére. Noha a létesítmény sorsáról már évekkel ezelőtt döntés született. A 2026-os helyi költségvetés május 28-ai módosításában szerepel az a 150 ezer lejes tétel, amelyből új eredményjelző táblát vásárolnának a Bódola Gyula stadion számára. A jelenlegi elektronikus eredményjelzőt 2011-ben vásárolt, akkor 140.098 lejbe került áfa nélkül. Azóta több alkalommal is javításra szorult, az utóbbi időszakban pedig hát egyre gyakrabban, szinte az összes hazai mérkőzésen jeleztek hibát. A 2011-es felszerelés idején az eredményjelző elhelyezése sem aratott hát osztatlan sikert. A jobb oldali lelátó részen kapott helyet, szemben azzal az oldallal, ahol a régi eredményjelző állt, emiatt több szurkoló is kifogásolta a döntést. A Városháza akkori magyarázata szerint azért választották ezt a helyet, mert a mérkőzések megszokott déli időpontjában ott kevésbé zavarja a napsütés a láthatóságot. Az eredményjelző felszerelésekor 78 ülőhelyet is megszüntettek a lelátón. Az akkori indoklás szerint más megoldás jelentősen drágább lett volna, mivel a stadion szerkezete miatt külön tartóosztopokra lett volna szükség. A mostani beruházás kapcsán az is kérdésként merült fel, hogy az új eredményjelzőt idővel átviszik-e a tervezett új stadionba, vagy a Bódola Gyula stadion lebontásával együtt ez is fölöslegessé válik. A Bihari Napló ezzel kapcsolatban megkereste a váradi klubot, amelynek tájékoztatása szerint a Bódola stadion lebontását követően az eredményjelző táblát a kolozsvári úti Motorul stadionba költöztetik át. Én meg a ti fületekbe, a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Plusszon.

slágerekkel és magyar kedvencekkel kívánok nektek továbbra is nagyon kellemes keddi napot itt a Plusz FM-en. Én meg hát folyamatosan hozom nektek a fontos infókat a Sláger Pluszban. Továbbra is van mondani valóm, úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Egy a szenátus által elfogadott javaslat szerint a jövőben tilos lenne e-cigarettázni vagy dohányhevítő készüléket használni minden zárt nyilvános térben, munkahelyi zárt helyiségben, tömegközlekedési eszközön és játszótéren is. A szabályozás nem csak a klasszikus elektronikus cigarettákra, a dohányhevítő eszközökre terjedne ki, hanem az égés nélküli inhalációs termékekre is. A kezdeményezés egyik legfontosabb eleme, hogy ezek használatát gyakorlatilag ugyanabba a kategóriába sorolná, mint a hagyományos dohányzást. Érdekesség, hogy az illetékes szakbizottság eredetileg negatív jelentést adott a kezdeményezésről, ezt azonban a plénum nem fogadta el, így végül az eredeti formában benyújtott javaslat ment át. A tervezet szerint a tiltás minden közösségi használatú zárt térre kiterjedne, beleértve a munkahelyi épületrészeket és a tömegközlekedési eszközöket is. A szabályozás a játszótereket is érinteni, függetlenül attól, hogy hagyományos dohánytermékről vagy elektronikus eszközről van szó. A kezdeményezők szerint a teljes tiltás célja, hogy csökkentse a dohány és nikotin tartalmú termékek fogyasztását, illetve visszatartsa a nem dohányzókat az ilyen termékek kipróbálásától. Indoklásukban arra is kitértek, hogy a szabályozás a passzív dohányzás és az inhalált anyagok egészségügyi hatásaitól is védeni a lakosságot. A jogszabály ugyanakkor még nem lépett hatályba. A szenátus csak az első megkeresett ház volt az ügyben, a végső döntést a képviselőház hozza majd meg.

No hát a Sláger Plusz harmadik órájában akkor egy szenzációs hír egy orvosi áttöréssel kapcsolatban. Egy magazin beszámolója szerint forradalmi rákellenes kezelést mutattak be a világ legnagyobb onkológiai konferenciáján Chicagóban. A kutatók egy új típusú okos injekciót ismertettek, amely a hagyományos kemoterápiánál jóval célzottabban támadja a daganatot. A módszer lényege, hogy az injekció nanoméretű hordozókat juttat a szervezetbe, amelyek kizárólag a rákos sejtekhez kötődnek és ott fejtik ki a hatásukat. A klinikai vizsgálatok első eredményei szerint ez a technológia sokkal kevesebb mellékhatással, mégis erősebb tumorgátló hatással járhat. A kutatók külön kiemelték, hogy az új eljárás több daganattípusnál, köztük mell, tüdőn és vastagbélráknál is ígéretesnek tűnik. A betegek egy részénél már néhány hét után jelentős tumorcsökkenést mértek. A szakértők ugyanakkor óvatosak. A módszer még kísérleti fázisban van, és további nagy mintás vizsgálatokra van szükség. De, hogyha ez a trend folytatódik, akkor az okos injekció lehet az egyik első olyan kezelés, amely precízen célozza a daganatot, miközben kíméli az egészséges szöveteket. Úgyhogy erre mondtam egyébként, hogy szenzációs a felfedezés mindenképpen, már látszik a fény az alagút végén. Nyilván azért még sok türelemre, vizsgálatra, meg minden más egyébre van szükség, de ha ezt egyszer elkezdik majd élesben bevetni, akkor hát, ha ugye nagyon sok ember megmenekülhet ennek az újításnak köszönhetően, úgyhogy természetesen várjuk a fejleményeket folyamatosan ezzel kapcsolatban, és a legjobbakat kívánjuk ennek a szakértői brigádnak és csapatnak, akik hát ezen az ügyön dolgoznak. Én meg azon, hogy még szuperebb legyen a keddi napotok hangulata, úgyhogy már is pörgetem a jó zenéket itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kompetentus, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: hogy akarod.
1: Június 2-án kedden a Sláger Plusz 3. órájára is pontot teszünk. Megmondom őszintén, nagyon jól telik itt a Plusz FM-en a nyár első néhány napja. Együtt vagyunk, együtt rádiózunk, ez mindenképpen jó hír, és az is, hogy már is vár benneteket Petru Anita. Friss, ropogós és aktuális információkkal jönnek a Plusz hírei. Aztán természetesen még előttünk van egy 60 perces etáp, jön a Sláger Plusz 4. felvonása, amit ezzel a dallal fogunk indítani. Oh, oh.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes. Csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média is az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: A mai napon akár 27 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, illetve a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Ez a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz 4. órája, amiben belekezdtünk. 2026. június 2-a van, benne vagyunk most már hál' Istennek a nyárban, és én is itt vagyok veletek ebben a 60 percben is, a mikrofonnál késsérű Tomi. Hát az óra, illetve a mai nap egyik legszürreálisabb hírét szállítom majd nektek az óra második felében, egészen pontosan ezt szerettem volna mondani. Ugyanis képzeljétek el, kéz nélkül született nőt bírságoltak telefonozásért vezetés közben Amerikában. Ez így összességében is hát eléggé furának hat, hogy pontosan mi történt, az is kiderül hamarosan. Bárlak benneteket. Jó utat egyébként a közlekedőknek, vigyázzatok magatokra, jó melót ugye a dolgozóknak, én is itt vagyok veletek, és adom az aláfestést, a jó zenéket itt a Pluszon, úgyhogy hangerő fel!
2: Slágerek, magyar kedvencek Margittán! Ez a Plusz FM!
6: Let me tell you.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

a névre. A jelentkezési dossziékat személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon, a Primérie utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7.30 és 16.30 között, csütörtökön 7.30 és 18.30 között, pénteken pedig 7.30 és 16 óra között történik. A beiratkozás feltételeit a 2024/4018-as miniszteri rendelet rögzíti. Ennek értelmében a gyermeknek az adott naptári év végéig be kell tölteni a második életévét. Fontos szempont továbbá, hogy a gyermek lakhelye vagy valamelyik szülő, illetve törvényes képviselő munkahelye az adott intézmény közelében legyen. Elvárás az is, hogy mindkét szülő vagy az egyedüli szülő, illetve törvényes képviselő dolgozzon, vagy igazolja, hogy visszatér a munkahelyére legkésőbb a tanév kezdetét követő 30 napon belül, és nem részesül gyermekgondozási támogatásban. A hatóságok a saját vállalkozói tevékenységet is munkaviszonynak tekintik. Amennyiben egy intézményben a jelentkezések száma meghaladja a rendelkezésre álló helyeket, a gyermekeket életkor szerint csökkenő sorrendben rangsorolják, majd az általános és specifikus kiválasztási szempontok alapján döntenek a felvételről. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját a DASZO honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát 2026. június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján, úgyhogy addig még egy picikét a türelmeteket kérem. Köszönöm szépen a figyelmet, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

az autósok figyelmét is kérném szépen itt a Pluszon a Sláger Plusz 4. órájában, ugyanis jelentősen átalakulhat a romániai útdíjrendszer július 1-től. Az országos közutak használatáért fizetendő matrica ára ezentúl nem csak a jármű kategóriájától és az érvényességi időtől függhet majd, hanem attól is, hogy mennyire szennyező az adott jármű. A közlekedési minisztérium már közvitára bocsátotta az új díjszinteket tartalmazó rendelet tervezetet. Az új rendszer szerint a személyautók esetében 3 környezetvédelmi kategóriát különböztetnek meg. Euro 6 és elektromos járművek, Euro 4 és 5 besorolású járművek, valamint Euro 3-as vagy annál régebbi, nagyobb károsanyag kibocsátású autók. Az elektromos járművek az Euro 6-os kategóriával azonos díjszabást kapnak. A legkisebb egynapos útdíjmatrica egy elektromos vagy Euro 6-os személyautó esetében 22 lejbe kerül majd, míg egy Euro 4-es, 5-ös kategóriás autóra 26 lejt, egy Euro 3-as vagy annál régebbi járműre pedig 29 lejt kell fizetni. A 30 napos matrica ára 48, 55, illetve 62 lej lesz. Az éves útdíjmatrica pedig 254, 292 vagy 330 lejbe kerül majd a környezetvédelmi besorolástól függően. A változások nem csak a személyautókat érintik. Külön díjszabást határoznak meg a legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsikra, a kisebb buszokra és a nagy 23 ülőhelynél több férőhelyes személyszállító járművekre is. Utóbbiaknál a legmagasabb éves díj 4420 lej lehet a legszennyezőbb kategóriában.

Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Margitán. Miami, South Beach, bringing the heat.

Sláger plusz negyedik órájában, hát akkor irány Amerika, csak ott történhet meg ilyen. Kérem szépen, jöjjön a mai nap legszürreálisabb híre. Egy magazin szúrt ki egy egészen abszurd esetet. Egy autóst kézben tartott mobiltelefon használatáért büntetett meg a rendőr, csak hogy a sofőr kezében nem volt telefon. A férfi azt állította, hogy mindkét keze a kormányon volt, és semmilyen eszközt nem tartott. A rendőr viszont ragaszkodott a saját észleléséhez. A történet aztán ott fordult komolyra, hogy a sofőr bizonyítékot is tudott mutatni. A fedélzeti kamera felvételein tisztán látszik, hogy a kezében tényleg nincs semmi. A videót a hatóság is megvizsgálta, és kiderült, a rendőr tévesen ítélte meg a mozdulatot. Valószínűleg egy árnyék vagy reflex miatt gondolta úgy, hogy telefont lát. Ugyanis az illetőnek nem volt kész feje. A büntetést végül visszavonták, de az eset egyébként nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontosak a fedélzeti kamerák. Egyre több hasonló ügyben ezek döntik el, hogy mi történik valójában. A magazin szerint az ilyen tévedések ritkák, de előfordulnak, és a sofőröknek hát érdemes megőrizniük minden felvételt, ami tisztázhatja őket. Főleg egy ilyen esetben, amikor valaki mondjuk hát készfejek nélkül született, vagy valami baleset folytán ugye hát mondjuk el kellett távolítani, és mégis kaphat engedélyt autóvezetésre, és ő így teszi ezt meg, és biztonságosan is tudja csinálni, és akkor egyszer csak megállítják, hogy hát uram, ön telefonozott, és közben meg hát nem is tudná a kezébe venni a telefont, úgyhogy eléggé szürreális ez a sztori, ahogyan mondtam nektek, de hát a fedélzeti kamera itt jelen helyzetben igazságot szolgáltatott. De egyébként tényleg nem szabad telefont használni vezetés közben, úgyhogy ti is tartsátok be a szabályokat, nehogy aztán bünti legyen a vége. Köszönöm szépen, balesetmenteset mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Hát egy biztos, én kézben tartom a helyzetet itt a Pluszon.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Június 2-án letelt a műszak. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető Kessényi Tomi. Holnap szerdán is várlak benneteket a szokott időben és helyen. A folytatásban nincs más hátra, mint előre. Jönnek a hírek Petru Anitától, aztán indul egy újabb zenei óra, úgyhogy jó rádiózást kívánok nektek még hozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek! Changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime, I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right, used to always think I'd get you back right. They say the things

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a Gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a Gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a Gyermekmentő Szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen téfitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Itt a nyár hivatalos rádiójában, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei adójában indul a keddi Sláger Plusz 2026. június 2-a a pontos dátum, a következő 4 órában pedig a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, most is, mint mindig, Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, és jelentem, nem érkeztem üres kézzel, hiszen rengeteg fontos információval, helyi aktualitással, a világ legjobb zenéivel és témákkal, érdekességekkel készültem. Az első órában jön a mai nap legcukibb híre, ugyanis tacskó verseny volt Németországban. Hozom a részleteket az óra második felében, most pedig pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Itt a Sláger Plusz első órájában kedden akkor rögtön kérném szépen az autó tulajdonosok figyelmét. Elveszítik a lakóhelyi parkolóhelyeiket ugyanis azok a nagybáradiak, akik június 10-ig nem hoznak létre felhasználói fiókot, és nem frissítik személyes adataikat az erre a célra létrehozott elektronikus felületen. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a rendszerben már valamennyi összesen 20.770 kiosztott parkolóhely szerepel. A parkolóhelyek használói a fiók létrehozását követően frissíthetik adataikat, ami szükséges a parkolóhely használati szerződés elkészítéséhez, valamint a parkolóhelyet azonosító tábla legyártásához. A közleményben kiemelik, hogy a portál.parker.oradia.ro oldalon a fiók létrehozása és az adatok frissítése elengedhetetlen a már kiosztott parkolóhely megtartásához. A szabályzat elfogadását követően meghatározott 3 hónapos határidő 2026. június 10-én jár le. Amennyiben a parkolóhely tulajdonosa eddig az időpontig nem hoz létre fiókot és nem aktualizálja adatait, akkor elveszíti parkolóhelyét. Ezek a helyek ismét szabaddá válnak, és az elektronikus platformon keresztül nyilvános licitre bocsátják őket. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, és az adatokat figyelmesen a szükséges dokumentumok, például személyigazolvány, forgalmi engedély, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés alapján töltsék ki. Ha hibás vagy hiányos adatokat adnak meg a bérlők, akkor a platform nem hitelesíti a fiókot, ami szintén a parkolóhely elvesztését eredményezheti. És hát már benne vagyunk a júniusban, vészesen közeledik a határidő június 10-e egészen pontosan, úgyhogy lépjetek időben, nehogy lemaradjatok a dolgokról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mi is lépünk tovább itt a Sláger Pluszban, jó zenékkel természetesen.

0: szlágerek és magyar kedvencek egész nyáron itt a Plusz FM-en, csak úgy, mint a fontos helyi infók és aktualitások a Sláger Pluszban. Például azzal kapcsolatban, hogy elkezdték önteni az Aradi úton épülő aluljáró betonfödémjét. Az összesen 75 méter hosszú födém lesz ugyanakkor az alapja annak a körforgalomnak, amelyet az aluljáró felett alakítanak ki. A munkálatok több ütemben zajlanak, közel 600 köbméter beton felhasználásával. Eddig az aluljáró több mint fele elkészült. Ugyanakkor lefúrták az összes tartóoszlopát mind a közúti aluljárónak, mind a körgyűrű alatti gyalogos átkelőnek. Közben dolgoznak az aluljáró falánál, a várat felüli rámpánál, illetve befejeződött a retenciós medence kivitelezése. Az aluljáró 406 méter hosszú lesz a gyalogos átkelővel együtt, a beruházás 32 millió lejbe kerül. A cél a forgalmi dugók felszámolása. A projektet közösen valósítja meg a megyei tanács, a polgármesteri hivatal és az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság. Hát kérem szépen a türelmeteket természetesen a munkálatok környékén, és köszönöm szépen a megértéseteket, jó utat kívánok mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: Igazi szenzáció!
4: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van
1: az meste. És most vissza a zenéhez.
0: No, megyünk tovább itt a Sláger Plusz első órájában, és nem sokára jön ugye az óra híre méghozzá azzal kapcsolatban, hogy tacskó verseny volt Németországban. Figyeljetek, füleljetek, közben meg pörögtek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Most legelpisz első órájában kedden akkor jöjjön a mai nap legcukibb híre. Németországban újra kitört a tacskóláz. Magdeburgban a hétvégén rendezték meg a második német tacskó versenybajnokságot, ahol több mint 250 rövidlábú versenyző állt rajthoz. A hangulat hát inkább hasonlított egy vidám kutyafesztiválra, mint sporteseményre. Mindenhol szurkolók, jutifalatok és csóváló farkak. A futamok között volt villámgyors sprint, teljesen eltévedt tacskó, aki inkább a közönséghez szaladt, és olyan is, aki csak akkor indult el, amikor meghallotta a gazdi hangját. A nap csúcspontja azonban a tacskó csillag 2026 cím odaítélése volt. A koronát végül Freddy, egy gazdi tacskója kapta, akit a zsűri nem csak ügyessége, hanem kameraképes személyisége miatt választott. A szervezők szerint a verseny célja egyébként nem a győzelem, hanem a tacskók sokszínűségének és karakterének a bemutatása, és ez bizony idén is tökéletesen sikerült. Mindenképpen keressetek rá egyébként a neten, nézzétek meg a képeket, fantasztikus, ahogyan ezek a kis rövidlábú kutyusok ott rohangálnak össze-vissza, és milyen ügyesek egyébként, mert hogy ők is nagyon sok mindent tudnak, hogyha ugye a gazdik foglalkoznak velük. Hát én meg veletek foglalkozok itt a Plusz FM-en, én is nagyon sok mindent tudok, például jó zenéket játszani, slágereket és magyar kedvenceket itt a Sláger Pluszban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel. Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában június 2-án kedden, és várjuk a friss információkat, ezeket a mai napon Petru Anitától fogjátok kapni, úgyhogy őt is fogadjátok nagyon sok szeretettel. Én pedig már most gondolkozok a következő óra zenei felhozatalán, úgyhogy válogatom össze nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Azt azért megmutatom, hogy mi lesz az a dal, amivel a hírek után indul a második óra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haver Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A bizonytalan helyzet miatt rohamosan csökken az érdeklődés a külföldi munka iránt. Ingatlan adó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok. Nyugtalanító adatok derültek ki egy felmérésből, a fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre bizonytalanabb nemzetközi helyzet miatt csökken a romániai munkavállalók érdeklődése a külföldi munkalehetőségek iránt. Az év eleje óta mintegy 28 ezer jelentkezést regisztráltak külföldi állásokra, ami az összes álláspályázat mindössze 1%-át teszi ki. Az EJOBS által készített felmérés szerint az év hátralevő részében sem várható jelentős változás ezen a téren. A kutatás alapján a megkérdezett álláskeresők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy komolyan fontolgatja a külföldi munkavállalást, idézi a felmérés eredményeit a news.ru. Az év eleje óta a legtöbb jelentkezés Németország, Hollandia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Egyesült Arab Emirátusok, Svédország és Franciaország felé érkezett. Ingatlan adókedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok egy korábban elvetett, de most leporolt törvénytervezet szerint. A kedvezményekkel a közfelháborodást okozó idei adóemelések okozta sokkon próbálnának enyhíteni. Ennek megfelelően a tervezet lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy döntsenek az épületadó aluli mentesség vagy kedvezmény megadásáról azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok saját költségükön beruházási munkálatokat végeztek napelemek vagy hőszivattyúk telepítésével, illetve az épületek környezetbarát anyagokkal történő hőszigetelésével. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Derült ki az INSZKOP legfrissebb felméréséből, amelyet a 18 és 35 év közöttiek körében végzett. Egy átfogó közvéleménykutatásról van szó, amely nagyon sok témakört felvetett, az adatok pedig nyugtalanítóak. Az INSZKOP vezetője szerint kevésbé ismert és ritkán megvitatott valóságra világítanak rá, ami a társadalom és a döntéshozók krónikusan alacsony érdeklődését tükrözi a fiatalok iránt. Széleskörű elszegényedés, polarizáció, lakáshiány, munkahelyhiány, mentális egészség, reproduktív egészség, közbiztonság, valamint családon belüli erőszak kérdései, ezek a fiatalok által legfontosabbnak tartott problémák.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 27 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, illetve a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunărea utca felé is felől, a Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovlói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megér út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megér és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálolói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánolói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hogy telnek a nyár első napjai? Június 2-a van egyébként kedd. Kellemes rádiózást kívánok nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvi zenei rádiójában. Hát természetesen nyáron is mi szállítjuk nektek a fontos információkat, ugye a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, a mikrofonnál pedig Kessérünk Tomi, illetve természetesen érdekességeket is hoztam magammal, úgyhogy unatkozni ebben az órában sem fogunk. Egy bulvár pletykát egészen pontosan, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy összeházasodott Dua Lipa és Callum Turner. Hogy hogyan történt meg a dolog, arra is fényderítünk hamarosan. Most pedig akkor indítjuk az órát méghozzá a legnagyobb kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Ez már a Schlager Plusz második órája kedden. A helyi tanács által elfogadott szabályzat szerint a kikapcsolódni vágyók a Szilvásban és más később kijelölendő helyszíneken készíthetnek ugyan ételt nyílt tűzön, de kizárólag biztonságos körülmények között. A nyílt tűz használatát engedélyező piknikező helyeket kötelező módon fel kell szerelni magas hőmérsékletnek ellenálló, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő fix tűzrakóhelyekkel. Kizárólag tűzoltásra szolgáló vízforrással, mobil illemhelyekkel vagy mosdókkal, valamint szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas szemetesekkel. A rendelkezések szerint tüzet kizárólag az üzemeltető által kialakított fix tűzrakóhelyeken lehet gyújtani reggel 8 és este 22 óra között. Tilos lesz tüzet gyújtani erős szélben, vörös vagy narancssárga figyelmeztetés idején, szélsőséges aszály esetén, illetve tűzveszélyre figyelmeztető riasztások alatt. A szabályzat megtiltja benzin, gázolaj, alkohol vagy higító használatát a tűz meggyújtására vagy felerősítésére, valamint a hulladék elégetését is. A piknikező helyeken többek között tilos sátrak vagy engedély nélküli mobil grillsütők felállítása, a szemét eldobálása, az edények mosása természetes vizekben, illetve a hangos zenehallgatás. A tűz nem megfelelő használatáért kiszabható bírságok 1500 lejnél kezdődnek, és a szabálysértés súlyosságától függően elérhetik a 2500 lejt is. A bírság mellett a szabálysértőnek a károkat is meg kell térítenie. Az új szabályzat magánszemélyekre és jogi személyekre, valamint rendezvényszervezőkre egyaránt vonatkozik. Itt a nyár, itt a jó idő, beindulnak majd ugye a kinti sütögetések, arra kérlek benneteket, hogy tartsátok be a szabályokat, nehogy baj történjen, meg hát nyilván a bűnti sem hiányzik senkinek sem. Ugye? Köszi szépen!

0: Kellemes keddi napot és további jó rádiózást kívánok nektek itt a Pluszon, a nyár hivatalos rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Továbbra is helyi hírek, infók, aktualitások. A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadta a K. Nagy Sándor utca korszerűsítésére vonatkozó műszaki gazdasági mutatókat. Az Oncsa telepen található utca 776 méter hosszú. Jelenleg kavicsos burkolatú, a műszaki állapota pedig nem megfelelő. A megvalósíthatósági tanulmány teljes körű korszerűsítést irányoz elő. A munkálatok során új úttestet építenek, járdákat alakítanak ki, bővítik a közvilágítási hálózatot, zöldövezeteket alakítanak ki, valamint kiépítik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat. A beruházás részeként megoldják a csapadékvíz elvezetését is, egy új gyűjtő és elvezető rendszer kiépítésével. A projekt összértéke áfával együtt közel 6 millió lej. A kivitelezés becsült időtartama pedig 6 hónap. A polgármesteri hivatal közleményében azt írja, a beruházás része annak a programnak, amelynek célja a lakónegyedek úthálózatának korszerűsítése, a közlekedési feltételek javítása és a városi környezet minőségének emelése.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron.
3: Divat, védelem, kényelem.
2: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
3: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai remekművek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
5: Igazi szenzáció!
6: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt az egykori Remát üzlethelyén Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
7: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez továbbra is a nyár hivatalos rádiója, a Plusz FM, és benne a Sláger Plusz, már a második órában járunk. Egy bulvár pletykával készülök majd nektek nem is olyan sokára, ugyanis a hétvégén egészen pontosan vasárnap teljes titokban összeházasodott Dua Lipa és Callum Turner. Viszont a Lagzi még csak ezután következik, hogy mire lehet számítani, az kiderül hamarosan, tőlem egészen biztosan jó zenékre itt a Sláger Pluszban.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. I'm a

0: And I'll write your name.
1: Folytatódik a Sláger Plusz második órája méghozzá egy bulvár hírrel. Hát kérem szépen, Dua Lipa hivatalosan is férjhez ment. Az egyik magazin beszámolója szerint az énekesnő május 31-én teljes titokban mondta ki az igent Callum Turner brit színésznek Londonban. A szertartás szűk körben zajlott, mindössze a család és néhány közeli barát volt jelen. Dua Lipa egyébként egy elegáns Daniel Raspberry által tervezett Schiaparelli ruhát viselt, kesztyűvel és fehér kalappal. Turner pedig sötétkék öltönyben érkezett. A pár egyébként még 2024-ben ismerkedett meg egy londoni partin, és hát gyorsan komolyra fordult a kapcsolat. 2025-ben már az eljegyzést is megerősítették. A mostani polgári esküvő azonban csak az első felvonás. A brit sajtó szerint már a héten jön a nagy, háromnapos, fényűző olaszországi lagzi, amelyre hát rengeteg hírességet várnak. A pontos helyszín természetesen titkos, de állítólag több exkluzív birtokot is kibéreltek a vendégek fogadására. A rajongók szerint ezzel lezárult egy korszak Dua Lipa életében, és kezdődik egy új, még fényesebb fejezet. Gratulálunk, éljen az ifjú pár természetesen, kívánunk nagyon sok boldogságot. Hát a lagzira sajnos nem kaptunk meghívót, de ettől függetlenül biztosan óriási nagy buli lesz, úgyhogy kíváncsian várjuk majd a paparazzó képeit az eseményről. Ti pedig hát remélem, hogy várjátok a slágereket és a magyar kedvenceket, én ezeket hozom nektek itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No hát ebben a pillanatban zárjuk a második órát is itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. És megyünk tovább, hamarosan érkeznek a friss információk, a ropogós hírek Petru Anitától, aztán természetesen visszacsüccsenek én is a stúdióba, és startol a Sláger Plusz harmadik órája ezzel a dallal.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a veseköképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázat. Mentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Még a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média és az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A mai napon akár 27 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, illetve a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
7: Az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onesz Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onesz Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onesz Tilor és Löpusolő utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löpusolő utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: 2026. június 2-án kedden megyünk tovább itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a nyár hivatalos rádiójában, és hát éppen fél időnél járunk a Sláger Pluszban, ugyanis a harmadik óra veszi kezdetét, a mikrofonnál a stúdióban a keverőpult mögött Kessérű Tomi, ebben az órában is folytatódik ugye a helyben járó rovatunk, hozom nektek a fontos információkat és a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig az egészségügy világából egy szenzációs hírt, méghozzá egy orvosi áttöréssel kapcsolatban. Képzeljétek el, egy új rákellenes injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot. Úgyhogy ez mindenképpen fantasztikus és nagyon jó hír, és úgy tűnik, hogy látszik a fény az alagút végén. A részletekkel jövök hamarosan, most pedig slágerek és magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Ha tüvölöknek a lóerőt, lehet, hogy túl kevés a hangerőt. A hengerek csak úgy sírnak,

eredményjelzőt 2011-ben vásárolták, akkor 140.098 lejbe került áfa nélkül. Azóta több alkalommal is javításra szorult, az utóbbi időszakban pedig hát egyre gyakrabban, szinte az összes hazai mérkőzésen jeleztek hibát. A 2011-es felszerelés idején az eredményjelző elhelyezése sem aratott hát osztatlan sikert. A jobb oldali lelátó részen kapott helyet, szemben azzal az oldallal, ahol a régi eredményjelző állt, emiatt több szurkoló is kifogásolta a döntést. A Városháza akkori magyarázata szerint azért választották ezt a helyet, mert a mérkőzések megszokott déli időpontjában ott kevésbé zavarja a napsütés a láthatóságot. Az eredményjelző felszerelésekor 78 ülőhelyet is megszüntettek a lelátón. Az akkori indoklás szerint más megoldás jelentősen drágább lett volna, mivel a stadion szerkezete miatt külön tartóosztopokra lett volna szükség. A mostani beruházás kapcsán az is kérdésként merült fel, hogy az új eredményjelzőt idővel átviszik-e a tervezett új stadionba, vagy a Bodola Gyula stadion lebontásával együtt ez is fölöslegessé válik. A Bihari Napló ezzel kapcsolatban megkereste a Váradi klubot, amelynek tájékoztatása szerint a Bodola stadion lebontását követően az eredményjelző táblát a Kolozsvári úti Motorul stadionba költöztetik át. Én meg a ti fületekben, a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon.

0: Slágerekkel és magyar kedvencekkel kívánok nektek továbbra is nagyon kellemes keddi napot itt a Plusz FM-en. Én meg hát folyamatosan hozom nektek a fontos infókat a Sláger Pluszban. Továbbra is van mondani valóm, úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Egy a szenátus által elfogadott javaslat szerint a jövőben tilos lenne e-cigarettázni vagy dohányhevítő készüléket használni minden zárt nyilvános térben, munkahelyi zárt helyiségben, tömegközlekedési eszközön és játszótéren is. A szabályozás nem csak a klasszikus elektronikus cigarettákra, a dohányhevítő eszközökre terjed neki, hanem az égés nélküli inhalációs termékekre is. A kezdeményezés egyik legfontosabb eleme, hogy ezek használatát gyakorlatilag ugyanabba a kategóriába sorolná, mint a hagyományos dohányzást. Érdekesség, hogy az illetékes szakbizottság eredetileg negatív jelentést adott a kezdeményezésről, ezt azonban a plénum nem fogadta el, így végül az eredeti formában benyújtott javaslat ment át. A tervezet szerint a tiltás minden közösségi használatú zárt térre kiterjedne, beleértve a munkahelyi épületrészeket és a tömegközlekedési eszközöket is. A szabályozás a játszótereket is érinteni, függetlenül attól, hogy hagyományos dohánytermékről vagy elektronikus eszközről van szó. A kezdeményezők szerint a teljes tiltás célja, hogy csökkentse a dohány és nikotin tartalmú termékek fogyasztását, illetve visszatartsa a nem dohányzókat az ilyen termékek kipróbálásától. Indoklásukban arra is kitértek, hogy a szabályozás a passzív dohányzás és az inhalált anyagok egészségügyi hatásaitól is védeni a lakosságot. A jogszabály ugyanakkor még nem lépett hatályba. A szenátus csak az első megkeresett ház volt az ügyben, a végső döntést a képviselőház hozza majd meg.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: Kedden, június 2-án a Sláger Plusz 3. óráját hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel a folytatásban is, illetve egy szenzációs hírrel nem is olyan sokára, egy orvosi áttöréssel kapcsolatban, ahogyan mondtam nektek az óra elején is, ugyanis egy új rákellenes, úgymond okos injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot. Erről is beszélgetünk az óra 2. felében. Hamarosan várlak benneteket, izgalmas a téma.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

No hát a Sláger Plusz harmadik órájában akkor egy szenzációs hír egy orvosi áttöréssel kapcsolatban. Egy magazin beszámolója szerint forradalmi rákellenes kezelést mutattak be a világ legnagyobb onkológiai konferenciáján Chicagóban. A kutatók egy új típusú okos injekciót ismertettek, amely a hagyományos kemoterápiánál jóval célzottabban támadja a daganatot. A módszer lényege, hogy az injekció nanoméretű hordozókat juttat a szervezetben, amelyek kizárólag a rákos sejtekhez kötődnek, és ott fejtik ki a hatásukat. A klinikai vizsgálatok első eredményei szerint ez a technológia sokkal kevesebb mellékhatással, mégis erősebb tumorgátló hatással járhat. A kutatók külön kiemelték, hogy az új eljárás több daganattípusnál, köztük mell, tüdőn és vastagbélráknál is ígéretesnek tűnik. A betegek egy részénél már néhány hét után jelentős tumorcsökkenést mértek. A szakértők ugyanakkor óvatosak. A módszer még kísérleti fázisban van, és további nagy mintás vizsgálatokra van szükség. De, hogyha ez a trend folytatódik, akkor az okos injekció lehet az egyik első olyan kezelés, amely precízen célozza a daganatot, miközben kíméli az egészséges szöveteket. Úgyhogy erre mondtam egyébként, hogy szenzációs a felfedezés, mindenképpen már látszik a fény az alagút végén. Nyilván azért még sok türelemre, vizsgálatra, meg minden más egyébre van szükség, de ha ezt egyszer elkezdik majd élesben bevetni, akkor hát ha ugye nagyon sok ember megmenekülhet ennek az újításnak köszönhetően, úgyhogy természetesen várjuk a fejleményeket folyamatosan ezzel kapcsolatban, és a legjobbakat kívánjuk ennek a szakértői brigádnak és csapatnak, akik hát ezen az ügyön dolgoznak. Én meg azon, hogy még szuperebb legyen a keddi napotok hangulata, úgyhogy már is pörgetem a jó zenéket itt a Pluszon.

0: Június 2-án kedden a Sláger Plusz 3. órájára is pontot teszünk. Megmondom őszintén, nagyon jól telik itt a Plusz FM-en a nyár első néhány napja. Együtt vagyunk, együtt rádiózunk, ez mindenképpen jó hír, és az is, hogy már is vár benneteket Petru Anita. Friss, ropogós és aktuális információkkal jönnek a Plusz hírei. Aztán természetesen még előttünk van egy 60 perces etáp, jön a Sláger Plusz 4. felvonása, amit ezzel a dallal fogunk indítani. I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby, I'ma have the best freaking night of my life. Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a gyermekmentő szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen tévhitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon akár 27 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 14 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, de záporok, zivatarok kialakulhatnak, illetve a szél is megélénkülhet. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovalói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunorea utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovalói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megérő út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megérő és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálolói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánolói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz negyedik órája, amiben belekezdtünk, 2026. június 2-a van, benne vagyunk most már hál' Istennek a nyárban, és én is itt vagyok veletek ebben a 60 percben is, a mikrofonnál kessérű Tomi. Hát az óra, illetve a mai nap egyik legszürreálisabb hírét szállítom majd nektek az óra második felében, egészen pontosan ezt szerettem volna mondani. Ugyanis képzeljétek el, kéz nélkül született nőt bírságoltak telefonozásért vezetés közben Amerikában. Ez így összességében is hát eléggé furának hat, hogy pontosan mi történt, az is kiderül hamarosan. Várlak benneteket. Jó utat egyébként a közlekedőknek, vigyázzatok magatokra, jó melót ugye a dolgozóknak, én is itt vagyok veletek, és adom az aláfestést, a jó zenéket itt a Pluszon, úgyhogy hangerő fel!
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

No, kisgyermekes szülők, figyelem, itt a Sláger Plusz 4. órájában kedden. Elindult ugyanis Nagyváradon a bölcsődei beiratkozása a 2026-27-es tanévre. A jelentkezési dossziékat személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon, a Primérie utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7.30 és 16.30 között, csütörtökön 7.30 és 18.30 között, pénteken pedig 7.30 és 16 óra között történik. A beiratkozás feltételeit a 2024/4018-as miniszteri rendelet rögzíti. Ennek értelmében a gyermeknek az adott naptári év végéig be kell tölteni a második életévét. Fontos szempont továbbá, hogy a gyermek lakhelye vagy valamelyik szülő, illetve törvényes képviselő munkahelye az adott intézmény közelében legyen. Elvárás az is, hogy mindkét szülő vagy az egyedüli szülő, illetve törvényes képviselő dolgozzon, vagy igazolja, hogy visszatér a munkahelyére legkésőbb a tanév kezdetét követő 30 napon belül, és nem részesül gyermekgondozási támogatásban. A hatóságok a saját vállalkozói tevékenységet is munkaviszonynak tekintik. Amennyiben egy intézményben a jelentkezések száma meghaladja a rendelkezésre álló helyeket, a gyermekeket életkor szerint csökkenő sorrendben rangsorolják, majd az általános és specifikus kiválasztási szempontok alapján döntenek a felvételről. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját a Dászó honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát 2026. június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján, úgyhogy addig még egy picikét a türelmeteket kérem. Köszönöm szépen a figyelmet, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: Még az autósok figyelmét is kérném szépen itt a Pluszon a Sláger Plusz negyedik órájában, ugyanis jelentősen átalakulhat a romániai útdíjrendszer július 1-től. Az országos közutak használatáért fizetendő matrica ára ezentúl nem csak a jármű kategóriájától és az érvényességi időtől függhet majd, hanem attól is, hogy mennyire szennyező az adott jármű. A közlekedési minisztérium már közvitára bocsátotta az új díjszinteket tartalmazó rendelettervezetet. Az új rendszer szerint a személyautók esetében 3 környezetvédelmi kategóriát különböztetnek meg. Euro 6 és elektromos járművek, Euro 4 és 5 besorolású járművek, valamint Euro 3-as vagy annál régebbi, nagyobb károsanyag kibocsátású autók. Az elektromos járművek az Euro 6-os kategóriával azonos díjszabást kapnak. A legkisebb egynapos útdíjmatrica egy elektromos vagy Euro 6-os személyautó esetében 22 lejbe kerül majd, míg egy Euro 4-es, 5-ös kategóriás autóra 26 lejt, egy Euro 3-as vagy annál régebbi járműre pedig 29 lejt kell fizetni. A 30 napos matrica ára 48, 55, illetve 62 lej lesz. Az éves útdíjmatrica pedig 254, 292 vagy 330 lejbe kerül majd a környezetvédelmi besorolástól függően. A változások nem csak a személyautókat érintik. Külön díjszabást határoznak meg a legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsikra, a kisebb buszokra és a nagy 23 ülőhelynél több férőhelyes személyszállító járművekre is. Utóbbiaknál a legmagasabb éves díj 4420 lej lehet a legszennyezőbb kategóriában.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Czóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No hát a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk. Egészen pontosan Amerikába fogunk átugrani nem is olyan sokára, ahol egy egészen abszurd eset zajlott le nem is olyan régen a napokban. Egy kéz nélkül született nőt bírságolt meg egy rendőr, azért, mert állítólag vezetés közben telefonozott, holott ez nem is lett volna lehetséges. Hogy pontosan mi lett a sztori végkimenetele, az is kiderül hamarosan, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Schlager Plusz negyedik órájában, hát akkor irány Amerika, csak ott történhet meg ilyen. Kérem szépen, jöjjön a mai nap legszürreálisabb híre. Egy magazin szúrt ki egy egészen abszurd esetet. Egy autóst kézben tartott mobiltelefon használatáért büntetett meg a rendőr, csak hogy a sofőr kezében nem volt telefon. A férfi azt állította, hogy mindkét keze a kormányon volt, és semmilyen eszközt nem tartott. A rendőr viszont ragaszkodott a saját észleléséhez. A történet aztán ott fordult komolyra, hogy a sofőr bizonyítékot is tudott mutatni. A fedélzeti kamera felvételein tisztán látszik, hogy a kezében tényleg nincs semmi. A videót a hatóság is megvizsgálta, és kiderült, a rendőr tévesen ítélte meg a mozdulatot. Valószínűleg egy árnyék vagy reflex miatt gondolta úgy, hogy telefont lát. Ugyanis az illetőnek nem volt készfeje. A büntetést végül visszavonták, de az eset egyébként nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontosak a fedélzeti kamerák. Egyre több hasonló ügyben ezek döntik el, hogy mi történik valójában. A magazin szerint az ilyen tévedések ritkák, de előfordulnak, és a sofőröknek hát érdemes megőrizniük minden felvételt, ami tisztázhatja őket, főleg egy ilyen esetben, amikor valaki mondjuk hát készfejek nélkül született, vagy valami baleset folytán ugye hát mondjuk el kellett távolítani, és mégis kaphat engedélyt autóvezetésre, és ő így teszi ezt meg, és biztonságosan is tudja csinálni, és akkor egyszer csak megállítják, hogy hát uram, ön telefonozott, és közben meg hát nem is tudná a kezébe venni a telefont, úgyhogy eléggé szürreális ez a sztori, ahogyan mondtam nektek, de hát a fedélzeti kamera itt jelen helyzetben igazságot szolgáltatott. De egyébként tényleg nem szabad telefont használni vezetés közben, úgyhogy ti is tartsátok be a szabályokat, nehogy aztán bünti legyen a vége. Köszönöm szépen, balesetmenteset mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Hát egy biztos, én kézben tartom a helyzetet itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Június 2-án letelt a műszak. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető Keserű Tomi. Holnap szerdán is várlak benneteket a szokott időben és helyen. A folytatásban nincs más hátra, mint előre. Jönnek a hírek Petru Anitától, aztán indul egy újabb zenei óra, úgyhogy jó rádiózást kívánok nektek, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek! You love

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafé litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Bénőre deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: FM-en, interneten és mobilon.
4: Nagyvárad. Az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bizonytalan helyzet miatt rohamosan csökken az érdeklődés a külföldi munka iránt. Ingatlan adó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hűszigetelést alkalmazó háztulajdonosok. Nyugtalanító adatok derültek ki egy felmérésből. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre bizonytalanabb nemzetközi helyzet miatt csökken a romániai munkavállalók érdeklődése a külföldi munkalehetőségek iránt. Az éveleje óta mintegy 28 ezer jelentkezést regisztráltak külföldi állásokra, ami az összes álláspályázat mindössze 1%-át teszi ki. Az EJOBS által készített felmérés szerint az év hátra levő részében sem várható jelentős változás ezen a téren. A kutatás alapján a megkérdezett álláskeresők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy komolyan fontolgatja a külföldi munkavállalást. Idézi a felmérés eredményeit a news.ro. Az éveleje óta a legtöbb jelentkezés Németország, Hollandia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Egyesült Arab Emirátusok, Svédország és Franciaország felé érkezett. Ingatlan adókedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok egy korábban elvetett, de most leporolt törvénytervezet szerint. A kedvezményekkel a közfelháborodást okozó idei adóemelések okozta sokkon próbálnának enyhíteni. Ennek megfelelően a tervezet lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy döntsenek az épületadó aluli mentesség vagy kedvezmény megadásáról azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok saját költségükön beruházási munkálatokat végeztek napelemek vagy hőszivattyúk telepítésével, illetve az épületek környezetbarát anyagokkal történő hőszigetelésével. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Derült ki az INSCOP legfrissebb felméréséből, amelyet a 18 és 35 év közöttiek körében végzett. Egy átfogó közvéleménykutatásról van szó, amely nagyon sok témakört felvetett, az adatok pedig nyugtalanítóak. Az INSCOP vezetője szerint kevésbé ismert és ritkán megvitatott valóságra világítanak rá, ami a társadalom és a döntéshozók krónikusan alacsony érdeklődését tükrözi a fiatalok iránt. Széleskörű elszegényedés, polarizáció, lakáshiány, munkahelyhiány, mentális egészség, reproduktív egészség, közbiztonság, valamint családon belüli erőszak kérdései, ezek a fiatalok által legfontosabbnak tartott problémák.
0: És most Nagyváradról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: van az meste. És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázat. Csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Még a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média és az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
0: És most Nagyváradról, nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos, van az
4: meste. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat. Nem akarom.

0: Egy óra, csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a gyermekmentő szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen tévhitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával.
0: És most Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bizonytalan helyzet miatt rohamosan csökken az érdeklődés a külföldi munka iránt. Ingatlan adó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hűszigetelést alkalmazó háztulajdonosok. Nyugtalanító adatok derültek ki egy felmérésből, a fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre bizonytalanabb nemzetközi helyzet miatt csökken a romániai munkavállalók érdeklődése a külföldi munkalehetőségek iránt. Az éveleje óta mintegy 28 ezer jelentkezést regisztráltak külföldi állásokra, ami az összes álláspályázat mindössze 1%-át teszi ki. Az EJOBS által készített felmérés szerint az év hátralevő részében sem várható jelentős változás ezen a téren. A kutatás alapján a megkérdezett álláskeresők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy komolyan fontolgatja a külföldi munkavállalást. Idézi a felmérés eredményeit a news.ro. Az éveleje óta a legtöbb jelentkezés Németország, Hollandia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Egyesült Arab Emirátusok, Svédország és Franciaország felé érkezett. Ingatlan adókedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok egy korábban elvetett, de most leporolt törvénytervezet szerint. A kedvezményekkel a közfelháborodást okozó idei adóemelések okozta sokkon próbálnának enyhíteni. Ennek megfelelően a tervezet lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy döntsenek az épületadó aluli mentesség vagy kedvezmény megadásáról azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok saját költségükön beruházási munkálatokat végeztek napelemek vagy hőszivattyúk telepítésével, illetve az épületek környezetbarát anyagokkal történő hőszigetelésével. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Derült ki az INSZKOP legfrissebb felméréséből, amelyet a 18 és 35 év közöttiek körében végzett. Egy átfogó közvéleménykutatásról van szó, amely nagyon sok témakört felvetett, az adatok pedig nyugtalanítóak. Az INSZKOP vezetője szerint kevésbé ismert és ritkán megvitatott valóságra világítanak rá, ami a társadalom és a döntéshozók krónikusan alacsony érdeklődését tükrözi a fiatalok iránt. Széleskörű elszegényedés, polarizáció, lakáshiány, munkahelyhiány, mentális egészség, reproduktív egészség, közbiztonság, valamint családon belüli erőszak kérdései, ezek a fiatalok által legfontosabbnak tartott problémák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázat. Csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média is az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a gyermekmentő szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen tévhitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: It's snap.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Kompöfettős baj nincs haragban, senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bizonytalan helyzet miatt rohamosan csökken az érdeklődés a külföldi munka iránt. Ingatlan adó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok. Nyugtalanító adatok derültek ki egy felmérésből. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre bizonytalanabb nemzetközi helyzet miatt csökken a romániai munkavállalók érdeklődése a külföldi munkalehetőségek iránt. Az év eleje óta mintegy 28 ezer jelentkezést regisztráltak külföldi állásokra, ami az összes álláspályázat mindössze 1%-át teszi ki. Az EJOBS által készített felmérés szerint az év hátralevő részében sem várható jelentős változás ezen a téren. A kutatás alapján a megkérdezett álláskeresők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy komolyan fontolgatja a külföldi munkavállalást. Idézi a felmérés eredményeit a news.ro. Az év eleje óta a legtöbb jelentkezés Németország, Hollandia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Egyesült Arab Emirátusok, Svédország és Franciaország felé érkezett. Ingatlan adókedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok egy korábban elvetett, de most leporolt törvénytervezet szerint. A kedvezményekkel a közfelháborodást okozó idei adóemelések okozta sokkon próbálnának enyhíteni. Ennek megfelelően a tervezet lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy döntsenek az épületadó aluli mentesség vagy kedvezmény megadásáról azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok saját költségükön beruházási munkálatokat végeztek napelemek vagy hőszivattyúk telepítésével, illetve az épületek környezetbarát anyagokkal történő hőszigetelésével. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Derült ki az INSZKOP legfrissebb felméréséből, amelyet a 18 és 35 év közöttiek körében végzett. Egy átfogó közvéleménykutatásról van szó, amely nagyon sok témakört felvetett, az adatok pedig nyugtalanítóak. Az INSZKOP vezetője szerint kevésbé ismert és ritkán megvitatott valóságra világítanak rá, ami a társadalom és a döntéshozók krónikusan alacsony érdeklődését tükrözi a fiatalok iránt. Széleskörű elszegényedés, polarizáció, lakáshiány, munkahelyhiány, mentális egészség, reproduktív egészség, közbiztonság, valamint családon belüli erőszak kérdései, ezek a fiatalok által legfontosabbnak tartott problémák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média is az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petróni